0: Hajnali 3 óra múlt a Szabadkai Magyar Rádió óráján. A régi szép idők dalai,
1: minden idők legnagyobb exiuslágerei nálunk szólnak.
2: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain.

0: A Szabadkai Magyar Rádió óráján hajnali 4 óra múlt.
1: Amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
2: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
0: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
0: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
2: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek.

0: A Nosztalgia szárnyán. A legjobb ex-jus lágerek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Ön is hordott trapéznadrágot és elkapta a diszkólás szombaton esténként a 70-es években?
1: Ha igen,
2: igen,
1: akkor nosztalgiázzon velünk.
2: Nosztalgiázzon velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.

0: ahol a 80-as évek dalai szólnak.
1: 107,1 MHz.
0: Szabadkai Magyar Rádió, ahol
1: most vissza a 80-as évekbe.

0: a retro jegyében. A 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: 5 óra múlt. A koránkelőknek jó reggelt kíván a Szabadkai Magyar Rádió.

0: 107,1. Itt csak retrós sláger megy.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióval a 80-as években.

0: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit. Változatosság a retro jegyében.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
0: Retro slágerek társaságában.

0: A lemez forog tovább.
1: A 107,1 MHz-en.
2: A régi zenék hullámhosszán. A régi zenék hullámhosszán. A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán.
2: A régi zenék hullámhosszán.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Ahol
1: a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évekbe.

0: legendás előadók, emlékezetes dalai.
1: Mi leporoljuk a régi slágereket?
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Dalok, melyeket

0: A 90-es évek,
1: amikor mindannyian milliárdosok voltunk.
2: 90-es évek, 90-es
0: évek. A milliárdokból és a 90-es évekből
1: a következő dalok maradtak.
0: A 107,1 MHz-en.

0: a 90-es évek magyar slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban, a 107,1 MHz-en.
2: A hallgatók hullámhosszán.
1: 107,1

0: 6 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.

0: retro zenefüleinknek.
1: Fütyörészük együtt a régi dallamokat.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mi leporoljuk a régi slágereket.

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Szabadkán kiadó két egyszobás lakás teljesen berendezve közel a Népkörhöz. Érdeklődni a 064 131 06 40-es telefonszámon. 064 131 06 40. Kiadó egy második emeleti 30 négyzetméteres garzon lakás Szabadkán az autóbusz pályaudvarral szemben, teljesen berendezett és felszerelt, saját parkolóhely és terasz is jár hozzá. Érdeklődni a 064 973 86 87-es telefonszámon. 064 973 86 87. Fehér puli kiskutyák eladók Szabadkán, érdeklődni a 062 29 12 64-es telefonszámon lehet. 062 29 12 64. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
3: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-tól.
3: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
3: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: a minőségi magyar zene.
1: A Korszabadkai Magyar Rádió, Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mert a legtöbb magyar sláger nálunk szól.
1: Nálunk szól.

0: A vastag talpú cipők, a trapéznadrág, a hosszú haj és az afrofrizura évtizede. Ez volt a 70-es évek divatja, ez pedig a 70-es évek zenéje.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
1: Mert ami jó, az jó.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Ébredjen velünk! Szabadkai Magyar Rádió.

0: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
1: A 107,1-en.
0: SMR.
1: SMR.
0: Önnek szól.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.
0: A régi szép időnk dalai.
1: A 107,1 MHz-en.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
3: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a hét napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Reklámot hallottak.
8: Önök a Szabadkai Magyar Rádiót hallgatják a 107,1 MHz-en.

0: egyenesen a 70-es évekbe.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A legendák nálunk szólnak.

0: percek, örömzöld melódiák.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió,
2: ahol a nosztalgia a divat.
1: A 107,1 MHz-en.
2: SMR.

0: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet,

0: A mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060 099 1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060 099 1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán!
1: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
2: Reklámot hallottak.
0: 8 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, Búzás Zsuzsanna vagyok, hírek következnek. Bíróság elé áll a 16 halálos áldozatot követelő újvidéki vasútállomási tragédia ügyében. Goran Vesić volt közlekedési miniszter és Jelena Tanaskovic, a szerbiai vasúti infrastruktúra közvállalat volt igazgatója, közölte az újvidéki fellebbviteli bíróság. A fellebbviteli bíróság mostani határozatával jóváhagyta a felsőfokú ügyészség vádiratát, és elutasította a többi vádlott védőjének fellebbezéseit is. A döntéssel minden jogi akadály elhárult, így megkezdődhet a tárgyalás. A tervek szerint hamarosan megkezdődnek az első katonai orvosi vizsgálatok, az értesítőket pedig a 2026-ban született fiatalok kapják meg először Szerbiában. Az államvezetés bejelentése alapján a 75 napos sorkatonai szolgálat várhatóan jövő márciusban indul, ezért céljuk, hogy még az idei év szeptemberéig vagy októberéig elvégezzék a sorozással kapcsolatos feladatokat. Ez alapján az érintettek hamarosan megkaphatják az első értesítéseket az egészségügyi alkalmassági vizsgálatokról. Akik lelkiismereti okokra hivatkoznak, azoknak biztosított a polgári szolgálat, melynek időtartama 155 nap lesz. Sikeresen lezárult a középiskolai beiratkozás Szerbiában. Az Oktatási Minisztérium tájékoztatása szerint az első és második körben összesen 57.580 diák iratkozott be. A nyolcadikosok közel 74%-a szakközépiskolát választott, gimnáziumba pedig 25%-uk iratkozott be. Az idei felvételi legnagyobb meglepetése, hogy érezhetően visszaesett az érdeklődés az informatikai képzések iránt. Ennek oka az elavult tantervekben és a mesterséges intelligencia térnyerésében keresendő. Összesen 4200 méter új kerékpárút épül Szabadka város területén az OptiBike 3 projekt keretében. A projekt a magyar-szerb határtérség kerékpáros turizmusának és infrastruktúrájának fejlesztését célzó határon átnyúló beruházás, amely Szabadka város és a magyarországi Tompa önkormányzatának együttműködésében valósul meg az Európai Unió támogatásával. 5%-kal csökkent az üzemanyagok jövedéki adója Szerbiában, jelentette be a pénzügyminisztérium. A döntés célja, hogy mérsékeljék az árak növekedését a benzinkutakon, ellenőrzés alatt tartsák az inflációt, és megvédjék a lakosság életszínvonalát. Ami pedig az időjárást illeti, Szabadkán és környékén jelenleg 22 fok van. Változóan felhős, többnyire napos időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 33 fok körül várható.
0: Hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
5: Csak a legfrissebbek.
6: Egy óra múlva is.
0: A 107,1 MHz-en.
5: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
0: Reklám következik.
7: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztán látás optikája. a Tóth Optika. 024 551 045.
1: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
2: Reklámot hallottak.

0: Közélet.
1: Közélet.
0: Politika.
1: Politika.
0: Kultúra.
1: Kultúra.
0: Sport.
1: Sport.
2: Hogy ne maradjon le semmiről.
3: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió műsorát.
4: Köszöntöm a Szabadkai Magyar Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Lajkó Anett, stúdió vendégünk pedig dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, akivel az elmúlt hetek történéseit beszéljük át, illetve az előttünk álló időszakot üdvözlöm nálunk.
5: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
4: Kezdjük a fiatalokkal, nemrég ért véget a Vajdasági Szabad Egyetem Kishegyesen, ahol a fiatalok és a politika, a közélet kapcsolata volt az egyik fő téma. Mit lát a mai vajdasági magyar fiatalokat, mennyire érdekli a közélet, illetve a politika, és melyek azok a kérdések, amelyek leginkább foglalkoztatják őket? Ugye itt kritikusabb hangvételű kérdések is elhangzottak a résztvevők felé.
5: És jó, hogy így volt, mert egy teljesen nyílt párbeszéd alakult ki, egy nagyon jó hangulatú panelbeszélgetésen vagyunk túl a 23. Vajdasági Szabad Egyetem keretein belül. 30 éves az idén a WIFO, 23-szor került megrendezésre a Szabad Egyetem. Azóta több generáció irányította a WIFO-t, illetve jellemezte a Vajdasági Szabad Egyetemnek a hallgatóságát. Azonban a témák, a kérdések azok évekre visszamenőleg nagyon-nagyon hasonlóak. Egy délvidéki panelbeszélgetés volt, ahol a horvátországi és a szlovéniai magyarok vezetői is jelen voltak. Arról beszélgettünk, hogy mi az, ami közös, mi az, ami másképp működik Vajdaságban, mint a Drávaszögben, vagy pedig a Moravidéken, és három fiatal kérdéseket is megfogalmazott. Én ezt a részt szerettem a legjobban, ez volt a kedvencem, mert ilyenkor látszik az, hogy hogyan gondolkodnak a fiatalok. Én mondtam is a bevezető megnyitó beszédemben, hogy fiatalok eleinte mindig olyan nagyon formálisak szoktak lenni, és kicsit úgy beszélnek, mint a politikusok, mert megvannak ezek a kötelező elemek, amiket egy megnyitó beszédben mondani kell, de utána a panelbeszélgetés vége felé már egy kicsikét felszabadultak, és szó volt a fogyásról, szó volt a támogatási rendszerről, szó volt a magyarországi belpolitikáról. Azt látom, hogy a fiatalokat eléggé foglalkoztatja a magyarországi belpolitika, ami alapvetően jó. Fontos lenne az, hogy a szerbiai belpolitikát illetően is képben legyenek. Én azt láttam, hogy képben vannak, és nem igaz, hogy a fiatalokat nem érdekli a politika, nem érdekli a közélet, érdeklődnek. Én most is megismételtem azt, amit tavaly, hogy szükség van a fiatalokra, jöjjenek, be fogjuk őket tudni integrálni, mindenkinek lesz lehetősége megmutatkozni, szolgálni ezt a közösséget, kiteljesíteni az ambícióit, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy jó hangulatú szabad egyetemen vagyunk túl, ami, ahol a politika csak egy pici szegletét jellemezte, tehát ott voltak azért bulik is, volt ismerkedés, volt kapcsolatteremtés, voltak jó szakmai előadások, úgy hallottam.
4: Így van, többször is felhívta a fiatalok figyelmét, hogy akit érdekel a politika, közélet, azok nyugodtan felkereshetik önöket. Ez egyébként az elmúlt időszakban hogyan nézett ki a gyakorlatban? Történtek-e ilyen megkeresések?
5: Elmondtam a Szabad Egyetemen is, hogy e tekintetben is a hitelességet tartom fontosnak. Nagyon sokszor beszélek a hitelesség lényegességéről a politikában, és beszámoltam arról, jelentést adtam arról, hogy a múltkori Szabad Egyetem óta az a helyzet alakult ki, hogy olyannyira jöttek a fiatalok, hogy a három legközelebbi munkatársamnak az átlag életkora 26 év. Ez nem azt jelenti, hogy az idősebbeket elzavarjuk nyugdíjba a legkevésbé, és ez azt jelenti, hogy mindenkit igyekszünk beintegrálni, mindenkinek a véleménye számít, és az, hogy a fiatalok kapjanak lehetőséget, és az ő hangjuk megjelenjen a Vajdasági Magyar Szövetség politizálásának a mindennapjaiban, én ezt kiemelten fontosnak tartom.
4: A fiatalok itthon tartásának egyik gyakorlati eszköze a jogász ösztöndíj program. Nemrégiben járt le a jelentkezési határidő. Hányan jelentkeztek és elégedette a számukkal?
5: Nagyon kíváncsi voltam, hogy milyen számokat fog produkálni a jogász ösztöndíj ebben az évben, mert sokszor mondtam azt, hogy a nemzetpolitikának az egyik leginkább mérhető eleme volt az elmúlt öt esztendőben a jogász ösztöndíj, és több mint 90 fiatal kapott lehetőséget és támogatást arra, hogy a jogász szakmát választva, a jogi egyetemet elvégezve jogászként a közösség szolgálatába álljon. Úgyhogy amint lejárt a jelentkezési határidő, akkor megkérdeztem a Magyar Nemzeti Tanácsban, hogy hogy állunk, és örömömre szolgál az, hogy több mint 30-an jelentkeztek, tehát a 20 helyre több mint 30-an jelentkeztek. A Magyar Nemzeti Tanácsban az objektív pontozási rendszer alapján majd eldöntik, hogy mely 20 fiatal fog jogász ösztöndíjban részesülni, de azt nagyon fontosnak tartom, hogy nem csökkent a programnak a népszerűsége, továbbra is a vajdasági magyar fiatalok jelentős része igenis itthon szeretne tanulni, és olyan hivatásokat is választanak, amelyeket az ösztöndíjrendszer bevezetése, kiteljesítése előtt sokkal kisebb mértékben. Ilyen például a jogász szakma, de említhetnénk az orvosokat, fogorvosokat, közgazdászokat, akikre vonatkozóan a Magyar Nemzeti Tanács az elmúlt időszakban szintén külön ösztöndíjakat vezetett be.
4: Más téma. A Vajdasági Magyar Újrakezdés Budapesten egyeztetett a Tisza kormány képviselőivel. Ön egyik bejegyzésében akkor úgy fogalmazott, hogy a vajdasági magyarok képviseletéhez a belgrádi parlament üléstermébe kell bejutni, nem a Magyar Országgyűlésbe. Hogyan látja a Vajdasági Magyar Újrakezdés szerepét, illetve egyáltalán mi az, ami ön szerint elsősorban fontos a vajdasági magyarság szempontjából, érdekképviselet tekintetében, illetve ennek tükrében, hogy Budapesten egyeztetett az újrakezdést?
5: Az elmúlt 32 év a vajdasági magyar politika történetben bebizonyította azt, hogy ennek a közösségnek akkor van esélye a fennmaradásra, megmaradásra, fejlődésre, ha a lehető legnagyobb mértékben egységes, és ha sikeresen veszi a nem túl ritkán megrendezésre kerülő választási megmérettetéseken az akadályokat. Éppen ezért az elmúlt 32 évben a Vajdasági Magyar Szövetség volt az a politikai párt, amely elnyerte az embereknek a bizalmát egészen konkrétan az elmúlt 3 évtizedben, hiszen 96-tól a VMS az egyetlen vajdasági magyar politikai szervezet, amely az emberek bizalmának köszönhetően a szerbiai, azt megelőzően jugoszláv parlamentben jogot szerzett arra, hogy képviselhesse a vajdasági magyar közösségnek az érdekeit, és ezt a munkát elvégezte. Időnként jelentek meg ellenzéki csoportosulások, majd eltűntek, vagy itt vannak továbbra is. Az elmúlt egy évben újabb vajdasági magyar ellenzéki szervezetek jöttek létre, legalább 2. Ennek ellenére én továbbra is azt hirdetem és azt vallom, azt mondom, amit a tévévitában is itt a Pannon RTV esetében, hogy abban látnék megoldást, és azt tartanám fontosnak, hogy a vajdasági magyar politikai szervezetek egy asztalhoz tudjanak ülni, és megnézzük, hogy melyek azok a nemzeti minimumok, amelyek ügyében egyet tudunk érteni. A Vajdasági Magyar Szövetség, én magam személy szerint is erre nyitott vagyok továbbra is. Hogyha erre nem lesz nyitottság, akkor meg amikor valamilyen választások következnek, akkor a Vajdasági Magyar Közösség tagjai eldöntik, hogy kinek szavaznak bizalmat. Erre a budapesti találkozóra azért reagáltam, mert egy picit abszurd volt, mert egy nem egészen egy hónapja létrejövő civil szervezetnek a képviselőit fogadták Magyarország országgyűlésében. Én azt gondolom, hogy a magyar kormánynak, magyar parlamenti többségnek szíve joga azzal leülni, tárgyalni, akivel csak szeretne. Ilyen tekintetben én magam találkoztam már Magyar Péter miniszterelnökkel, találkoztam Forsthoffer Ágnes parlamenti elnökkel itt Szabadkán, illetve Lakos Eszterrel, a Fisza párt európai parlamenti delegáció vezetőjével Brüsszelben. Alapvetően nem látok problémát abban, hogy más szervezetek véleményét is meghallgatják, de remélem, hogy az, amit Tar Zoltán miniszter úr április végén egy Facebook posztban közölt, hogy a határon túli magyar közösségeknek kell eldönteniük, hogy kit tartanak legitim képviselőjüknek, ez a jövőben is igaz. Nekem nincs okom arra, hogy megkérdőjelezzem a jelenlegi magyar kormány tisztségviselőinek az őszintességét, és bízom abban, hogy arra a találkozóra is hamarosan sor kerül, amiről még április elején egyeztünk meg Magyar Péter miniszterelnökkel, hogy elfogadván az én meghívásomat Vajdaságba látogat. Várjuk ennek a programnak a létrejöttét.
4: Akkor az elmúlt hetekben sem történt semmilyen közelítés egymás felé, tehát együttműködésről még nincs szó, akár ugye a VMS plénum újrakezdés VMDK-e tekintetében.
5: Én úgy látom, hogy ezek az ellenzéki szervezetek, ezek kizárólag a VMS ellenében definiálják önmagukat. Talán azt fűzném hozzá, hogy egyetlen egy más szervezet van, amelyet jobban utálnak, mint a Vajdasági Magyar Szövetség, ez a másik ellenzéki szervezet, tehát hogy egészen konkrét legyek. Úgy láttam, hogy a Vajdasági Magyar újrakezdés, és például a Vajdasági Magyar Plénum, vagy a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége távolabb áll egymástól, mint a VMS bármelyik szervezettől ezek közül, de hát ők majd tudják, hogy hogyan kell magukat pozícionálni. Lesznek választások az idén. Mondom még egyszer, én továbbra is abban hiszek, hogy egy asztalhoz kellene ülni, de amennyiben erre továbbra se lesz ellenzéki oldalról nyitottság, akkor abban az esetben majd a Vajdasági Magyar Polgárok egy tisztességes választási kampányt követően a pluralizmus jegyében eldöntik, hogy kinek szavaznak bizalmat.
4: Az ellenzék fejével gondolkodom, ezt nyilatkozta a Szabad Egyetemen. Ez mit jelent pontosan, és milyen stratégiai lépéseket diktál ez a fajta gondolkodásmód?
5: Ezzel azt szerettem volna mondani, hogy meghallgatjuk a kritikákat, és hogy nem valamiféle álomvilágban élünk, vagy valamiféle rózsaszín köddel bevont világban hirdetjük azt, hogy minden szipi-szupi, és minden nagyon rendben van. Valóban fontosnak tartom azt, hogy egyrészt meghalljuk az embereknek a hangját, hogy folyamatosan az emberek között legyünk, ne valamiféle hűtött iroda házakban, vagy nem tudom én, a székházban, és onnan okoskodjunk, hogy az embereknek mire van szüksége. Másrészt pedig azt is fontosnak tartom, hogy meghalljuk a kritikus hangokat, és hogyha valamilyen ellenvélemény elhangzik, akkor az ügyben megvizsgáljuk azt, hogy esetleg valamiben igazuk van-e. Nagyon-nagyon gyakran klasszikus ellenzéki megszólalások ezek, amelyek kizárólag a kritika megfogalmazása miatt kritizálnak, de néha van alapja is ezeknek a kritikáknak, úgyhogy ezt szerettem volna kifejezni azáltal, hogy az ellenzék fejével gondolkodom, tehát nem csak a magunk igazsága van, meg kell hallgatni másokat is, és abból leszűrni azt, hogy mi az, ami a közösség megmaradása, fejlődése érdekében szempontjából a helyes megoldása a különböző kérdésekben.
4: Magyarországon nagyon sok minden történt az elmúlt időszakban, például ha a közmédiára gondolunk, és ez nyilván a vajdasági közéletet is felbolygatta, komment cunamik érkeztek különböző bejegyzésekre ennek kapcsán, ezt hogyan kommentálná?
5: Én nem nagyon szeretnék a magyarországi belpolitikai eseményekbe beleszólni. Nem látok, és kizárólag ezt tartom relevánsnak az ügyben, nem látom olyan vonatkozásait ezeknek a kérdéseknek, amelyek alkalmazhatóak lennének a mi vajdasági magyar valóságunkban, vagy a mi vajdasági magyar közéletünkben. Én nagyon bízom abban, hogy Magyarországon is nyugvó pontra kerülnek az érzelmek, és hogy olyan döntések fognak születni, amelyek a normalitást fogják jelenteni Magyarországon is, a határon túli magyarok viszonylatában, hiszen számos alkalommal mondtuk el az elmúlt évtizedekben, hogy a határon túli magyar közösségeknek az az érdeke, hogy erős anyaországgal rendelkezzünk. Akkor lehet egységes az anyaország, hogyha erős az anyaország, hogyha egységes. Ami nem azt jelenti, hogy nem lehetnek különböző vélemények a politikai életben, de az, ami Magyarországon az elmúlt hónapokban zajlott, azzal én semmilyen mértékben nem tudok azonosulni, azzal a sárdobálással, azzal az adókapokkal, azzal a hangulattal, ami jellemzi Magyarországot az elmúlt hónapokban, és nagyon remélem, hogy ez Vajdaságban, a mi magyar közéletünkben nem fog mintának számítani, egyenlőre nem számít mintának, és én ezt nagyon jónak tartom.
4: sűrű diplomáciai programja volt nemrégiben Brüsszelben, asztalhoz ült a Tisza párt, valamint a Fidesz-KDNP képviselőivel, és úgy fogalmazott, hogy feladatuk az, hogy összekössék Vajdaságot és Szerbiát Budapesttel és Brüsszellel. Konkrétan milyen ügyeket sikerült előbbre vinni ezeken a találkozókon?
5: Most nagyon örülnék annak, hogyha bejelenthetném, hogy ennek következtében néhány héttel később megnyílt a hármas klaszter Szerbia esetében. Persze ezt én nem mondanám, mert világos lenne, hogy nem én intéztem ezt el Brüsszelben. De a viccet félretéve nagyon sajnálatosnak tartom azt, hogy a kipipázott feladatok, a megoldott kérdések, a teljesített Európai Uniós elvárások ellenére sem sikerült már megint előrébb lépni az ország unió csatlakozása ügyében. Szerbia polgárainak, azon belül különösen a vajdasági magyaroknak érdeke lenne az, hogy az ország csatlakozzon az Európai Unióhoz. Itt akár a REM esetében, akár a választási törvények módosítása ügyében, a pártfinanszírozási törvény vonatkozásában történtek olyan előrelépések, amelyek legalább egy klaszternyitást egészen biztosan érdemeltek volna. Egyelőre nem így lett, egy picikét még lehet esetleg bizakodni ez ügyben. Ami pedig az én brüsszeli találkozóimat illeti, időről időre fontos, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség megjelenjen Brüsszelben. Az én esetemben ez az időről időre azt jelenti, hogy 7 év után voltam Brüsszelben 2 napot, és ilyenkor fontos az, hogy a Magyarországon politikai támogatottsággal rendelkező pártokkal is legyen egy egyeztetés, legyen egy beszámoló arról, hogy a Vajdasági Magyar Szövetségnek mik a prioritásai, meg az ott szolgálatot teljesítő szerbekkel is. Ezért voltam a Vajdasági Iroda vezetőjénél, ezért voltam az állandó képviselet vezetőjénél és munkatársainál. Összefésültük, hogy kinek milyen információi vannak, és mit tettünk annak érdekében, hogy végre valami történjen az ország uniós csatlakozása ügyében.
4: Mit tartogatnak az előttünk álló hetek munka szempontjából, illetve
5: rengeteg
4: a vajdasági
5: munkát.
4: Magyar közösség szempontjából?
5: Rengeteg munkát, sok rendezvény lesz, jó rendezvények lesznek, ezek közösségépítő rendezvények, elég csak visszagondolni az elmúlt hétvégére a Nyárhangoló Fesztiválra Palicson, hogy a legkisebbektől a legidősebbekig mindenki megtalálhatta neki szóló tartalmat. Rengeteg településen vannak még a legkülönbözőbb rendezvények. Azt javaslom a Vajdasági Magyar Közösség tagjainak, hogy vegyenek részt ezeken a rendezvényeken, mert így lehet szembesülni azzal, hogy mekkora erő lakozik a Vajdasági Magyar Közösségben még mindig, és ez így fog maradni a jövőben is. Augusztus 15-én lesz a Vajdasági Magyar Szövetségnek a központi Szent István napi ünnepsége, Ruzsa Magdi koncert is lesz aznap Palicson, biztos, hogy rengetegen lesznek. Ezen kívül pedig elindítjuk a választási felkészülést, hiszen az ősz folyamán most már szinte biztos, hogy parlamenti választások megtartására fog sor kerülni. MNT választások is lesznek, úgyhogy a következő heteket ezek az előkészületek fogják meghatározni annak érdekében, hogy a következő választásokat követően se legyen a közösségünk védtelen, mert a vajdasági magyar közösség akkor tud prosperálni, akkor tud fejlődni, amennyiben van erős magyar érdekképviselet a belgrádi parlamentben. Ez mindennek az alapja, ez így volt az elmúlt 32 évben is, így lesz a jövőben is.
4: Köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt.
5: Köszönöm szépen a lehetőséget.
2: Hogy ne maradjon le semmiről.
3: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsorát.
1: Aktuális, közérdekű, szórakoztató.
3: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Dőljön hátra a karos székébe, süppedjen a foteljébe,
1: és hallgassa a Szabadkai Magyar Rádiót.
0: 107,1 MHz.
1: Mi más?

0: Jó napot kíván önöknek!
1: A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: Mozaik.
1: Mozaik. Mozaik. Mozaik.
3: Aktuális információk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Mozaikos szép napot kívánok a hallgatóknak július 14-én, amikor is Őrs és Stella napja van. Bizony a mai napon ismét 30 fok feletti értékeket tudunk majd mérni, ez azt jelenti, hogy meleg lesz, marad a napos, gomoly felhős időjárás, és bizony ez is kihatással van a mai hangulatunkra, közérzetünkre, fejfájás, migrén és fáradékonyság bárkinél jelentkezhet. Ezekről is szólunk, de még mielőtt rátérnénk az orvos meteorológiára, nézzük az árfolyamok alakulását, mégpedig a Szerbiai Nemzeti Bank hivatalos középárfolyamai következnek, hát nézzük, mennyi az annyi. Így július 14-én 1 euró 117 dinár 37 para, 100 forint 32 dinár 63 para, 1 svájci frank 126 dinár 56 para, 1 angol font 137 dinár 63 para, és 1 amerikai dollár 103 dinár 02 para. Ez volt a valuták hivatalos középárfolyama, a Szerbiai Nemzeti Bank adatai alapján. Egyébként ezeket az árfolyamokat megtalálják a magyar szó hasábjain is, amibe már is belelapozunk. A címlapon fejlesztések és tervek Szabadkán, fékezik a járványt, szigorítják a sertéspestis elleni védőintézkedéseket, és kevésbé népszerű az informatika, az oktatási miniszter sajtótájékoztatóján derült mindez ki. És akkor természetesen bele is lapozunk, Európa legnagyobb Mercedes üzeme, a téma, megkezdődött az új elektromos C-osztályú széria sorozatgyártása kibővített kecskeméti gyárban. Azután egészségellátás a ritkán lakott településekre. 10 mobil ambulancia már megkezdte működését Szerbiában. És befejeződött a nyári úszóiskola. 120 óbecsei gyermek tanult meg magabiztosabban mozogni a vízben. Zenével a sötétség ellen, akkor Bartók törökországi népzenei gyűjtése nyomában egy picit még visszatekintünk a nyárhangoló fesztiválra, a művelődés oldalon képes beszámolókat találunk. Tanuljunk a macskáktól, a Vajdasági Szabad Egyetemre is visszatekintünk. Akkor folytatódik az OptiBike program, vagyis újabb kerékpárutak épülnek Palicson és Királyhalmon, és akkor maradunk a két keréknél, önkényes parkolóhely építés a biciklisek kárára, és jövő hétfőtől fizetőssé teszik a parkolást az Újvidéki Vásár környékén. A körkérdés a labban, hol vészeljük át a kánikulát? És akkor nézzük tovább, lekvárnak és pálinkának is jó, avagy a sárga barack utóélete. Felsőegyen bemutatták az Aratók bibliáját, komoly károkról is olvashatunk, elemi csapássá nyilvánítanák a topolyai jégverést. És akkor természetesen itt vannak még a sporthírek is, zenés hírek, és százan muzsikáltak a Harcsafülnek. 35. magyar kanizsai aranykuttyogató volt. A nagy bajszú sose lakik annyira jól, hogy ne egyen meg még egy falatot. A zsákmány felülmúlta a legderülátóbb jóslatokat. Remek szervezés, gördülékeny lebonyolítás, képes beszámoló a kuttyogató versenyről. És akkor a mai napnak van ám melléklete is, itt a magvető. És akkor elindul eladni a búzát, vagy várni vele, a nagy kérdés. Akkor ennyibe kerül most a búza és a kukorica a világpiacon. Fel akarták akasztani, agyon akarták verni, ezért mondott fel a jégerkezelő. Ez egy magyarországi hír. Végéhez közeledik az amerikai aratás, súlyos termés veszteségekkel. Kenyérgabona a legkeresettebb, és 16 havi csúcsra ért a repce ára. A lehető legjobbkor kilőttek a zöldségárak Európában. Fokhagyma piacról, akkor háború előtti szinten a kőolaj, súlyos válságba kerültek a spanyol gabonatermelők. Karfiol krízis, hoppá, a felvásárlási árak már a termelési költségeket sem fedezik, pedig mennyire finom. Amikor a kenyérnek még lelke volt, hogyan őrzik az arató ünnepségek az ősök szellemiségét? Giliszták megmutatják, mennyit ér a talaj. És akkor még egy kis csevegés a kertben, mindez a mai magvetőben. Rekreációs séta, amíg nincs annyira meleg, lapárosig, utána vissza, de hogy útközben sem maradjanak le semmiről, tudják, mobilkészüléken keresztül is tudják hallgatni a rádiót, de vigyázzanak, ne legyen mind a két fülön rajta a fülhallgató, mert azt is büntetik.

Tisztelt hallgatóink, a Szabadkai Magyar Rádióban gyászjelentések következnek. A szabadkai Fonero temetkezési magánvállalat tájékoztatója kedden, július 14-én. 80 éves korában elhunyt Birgermeier Ilona, Szabadka, Krapina utcai lakos. Temetésem a 13 órakor lesz a Bajai Üti temető halottas házából. 80 esztendős korában meghalt Anton Kovácsics, Szabadka, Anton Szutorovics utcai lakos. Temetésem a 14 órakor lesz a Bajai Üti temető Pécs kápolnájából. 73 éves korában elhunyt Zorát Turanov, Szabadka, Celovec utcai lakos. Temetésem a 14 órakor lesz a Séterdei pravoszláv temető Rádics kápolnájából. A Fonero temetkezési magánvállalat tájékoztatóját hallották, cím Szabadka, Karagyurgya út 2, telefonszám 55 44 33.

0: Reklám következik.
1: Rózsa Sándor Fesztivál július 19-én Hajdújáráson. Ünnepeljük a legnagyobb betyárt a Zöld Központban. Finom ételek, hideg italok, betyárpróba, kézműves kirakodóvásár, zenei kavalkád és kézműves foglalkozás gyerekeknek. Reggel 10 órától Tomi és Tibi húzza a talpalávalót. Főzőversenyen is megmérkőzhetnek a legjobb szakácsok. Bővebb információ és jelentkezés a 061-152-37-46-os telefonszámon. 061-152-37-46. Rózsa Sándor Fesztivál Ásotthalomtól Hajdújárásig. Egy betyáros vasárnap.
2: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 062.

0: 0-69-22-862-es telefonszámon. 0-69-28-22-862.
1: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
2: Reklámot hallottak.
3: 9 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Búzás Zsuzsanna vagyok, hírek következnek. Bíróság elé áll a 16 halálos áldozatot követelő újvidéki vasútállomási tragédia ügyében Goran Vesić volt közlekedési miniszter és Jelena Tanaskovic, a szerbiai vasúti infrastruktúra közvállalat volt igazgatója, közölte az újvidéki fellebbviteli bíróság. A fellebbviteli bíróság mostani határozatával jóváhagyta a felsőfokú ügyészség vádiratát, és elutasította a többi vádlott védőjének fellebbezéseit is. A döntéssel minden jogi akadály elhárult, így megkezdődhet a tárgyalás. A tervek szerint hamarosan megkezdődnek az első katonai orvosi vizsgálatok, az értesítőket pedig a 2026-ban született fiatalok kapják meg először Szerbiában. Az államvezetés bejelentése alapján a 75 napos sor katonai szolgálat várhatóan jövő márciusban indul, ezért céljuk, hogy még az idei év szeptemberéig vagy októberéig elvégezzék a sorozással kapcsolatos feladatokat. Ez alapján az érintettek hamarosan megkaphatják az első értesítéseket az egészségügyi alkalmassági vizsgálatokról. Akik lelkiismereti okokra hivatkoznak, azoknak biztosított a polgári szolgálat, melynek időtartama 155 nap lesz. Sikeresen lezárult a középiskolai beiratkozás Szerbiában. Az Oktatási Minisztérium tájékoztatása szerint az első és második körben összesen 57.580 diák iratkozott be. A nyolcadikosok közel 74%-a szakközépiskolát választott, gimnáziumba pedig 25%-uk iratkozott be. Az idei felvételi legnagyobb meglepetése, hogy érezhetően visszaesett az érdeklődés az informatikai képzések iránt. Ennek oka az elavult tantervekben és a mesterséges intelligencia térnyerésében keresendő. Összesen 4200 méter új kerékpárút épül Szabadka város területén az OptiBike 3 projekt keretében. A projekt a magyar-szerb határtérség kerékpáros turizmusának és infrastruktúrájának fejlesztését célzó határon átnyúló beruházás, amely Szabadka város és a magyarországi Tompa önkormányzatának együttműködésében valósul meg az Európai Unió támogatásával. 5%-kal csökkent az üzemanyagok jövedéki adója Szerbiában, jelentette be a pénzügyminisztérium. A döntés célja, hogy mérsékeljék az árak növekedését a benzinkutakon, ellenőrzés alatt tartsák az inflációt, és megvédjék a lakosság életszínvonalát. Ami pedig az időjárást illeti, Szabadkán és környékén jelenleg 22 fok van. Változóan felhős, többnyire napos időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 33 fok körül várható.
3: Hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
6: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsorát.
3: Rádiózzon velünk! Rádiózzon velünk! A 107,1 MHz-en.
7: Társadalmi célú felhívás.
8: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovic Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Reklám következik.
9: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztán látás optikája. a Tóth Optika. 024 551 045.
10: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkbel.tv.
9: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
11: Reklámot hallottak.

0: időjárás,
1: közlekedési hírek,
0: határhelyzet,
1: közérdekű információ
0: a legjobb retro zenék társaságában.
1: Ez a Mozaik,
0: a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: És a Mozaik második órájába léptünk, a hőmérőhiganyszála szépen lassan kúszik felfelé. Már 26 és 27 fokot mérhetünk, ez a mai nap folyamán elérheti a 33 fokot is. Igaz, hogy nem lesz front térségünkben, de a melegedő időjárás miatt a melegfrontra fokozottan érzékenyek tünetei erősödhetnek fel. Fejfájás, migrén, fáradékonyság, dekoncentráltság bárkinél jelentkezhet. A jelentős napi hőingadozás miatt vérnyomás problémák, szédülés, rosszullét is előfordulhat. Záporok környezetében, mert hogy erre is helyenként számítani lehet, hülletté válik az idő, a levegő nehéz légzést, légszomjat okozva. Ezzel emellett rosszabbodik az aszmások állapota is. A napos idő viszont jó hatással van hangulatunkra, közérzetünkre, de nagyon vigyázni kell az UV-sugárzásra és bőrünk védelméről. Ugye gondoskodni kell, csak úgy, mint az immunrendszerünkről is, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, zöldséget, és figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelre is. Akik úton vannak, vezessenek óvatosan és körültekintően, baleset és büntetésmentes közlekedést. A folytatásban az adai moholi mezőgazdászokat, azok figyelmét kérném főként, ugyanis az üres permetszeres flakonok gyűjtéséről lesz szó hamarosan, de a külföldi munkásokkal is foglalkozunk. Tartsanak velünk!

0: ez. Ez a Mozaik.
1: A hétköznapok hírei a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége egy felhívást tett közzé, amely az adakösségbeli mezőgazdászok részére szól. Ezzel kapcsolatban kérdezem Világos Valéria falugazdászt. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat! 2022-től indult be ez a folyamat, hogy gyűjtsük a kiürült vegyszeres flakonokat, amit egy cég elszállít, és utána biztonságos körülmények között megsemmisíti azokat.
2: Ugye a héten kerül sor erre a flakon átadásra, vagy flakon átvételre. Milyen időpontban, illetve hol a helyszín?
3: 17-én lesz pénteken, 8 órától 9 óráig az Ipari úton, az Agromerkur cég telephelyénél. Ez már évek óta ott van, úgyhogy már a termelők meg is szokták, és akkor oda hozzák az összegyűjtött kiürült vegyszeres flakonokat.
2: Egyébként milyen az együttműködés a gazdákkal? Tehát mindenki beszél ebbe az akcióba? Mindenki elviszi a kiürült permetezőszeres flakonokat?
3: Most mondjam azt, hogy én meg vagyok elégedve, ha bár nagyon sok gazdálkodó nem él a lehetőséggel, de ahhoz képest, hogy a 2022-es évi gazdaszámot több mint duplájára fölemeltük az évek folyamán, az már egy kis örömöt jelent, és minden évben többen-többen csatlakoznak ehhez a mozgalomhoz, úgyhogy én meg vagyok elégedve, mert hát így is próbáljuk óvni környezetünket, egy kicsit teszünk azért, hogy jobb környezetbe éljünk, tisztább levegőt szívjunk.
2: Milyen fontos tudnivalót kell tudnunk a gyűjtésről?
3: A gyűjtést azt maguk a gazdálkodók végzik, a kiürült vegyszeres flakonokat természetesen át kell mosni háromszor, és úgy kell zsákba gyűjteni. Most az a zsák az lehet bármilyen zsák, de a falugazdászirodák is tudnak biztosítani zsákokat, amit a vegyszerelszállító biztosít minden gyűjtőnek, viszont az nem igazán jó dolog, hogy egy nap és egy órába kell ezt elrendezni. Igen. Nagyon jó lenne egy telephely, ahol össze tudjuk gyűjteni a flakonokat, és akkor nem kellene egy óra hosszába mindent lebonyolítani. Sokan nem is érnek rá, nem is érnek oda a nyári időszak, ugye a betakarítás ideje, és akkor jobb lenne, hogyha egy helyen össze tudnánk gyűjteni tavasztól nyárig, és akkor nem kellemetlenkednénk a gazdálkodóknak.
2: Egyébként azért is jó részt venni ebben az akcióban, mert hogy egy pályázati igazolást kapnak a gazdák, amit később fel tudnak használni.
3: Igen, ez a pillanatnyilag a ipart pályázatokra vonatkozik, hogy ezzel pontot tudnak szerezni, ezzel a tanúsítvánnyal, viszont hát remélhetőleg, hogy egy kis idő múltán a többi hazai pályázatokon is ez előnyt jelent a gazdálkodóknak, mivel most már ugye beindult a kötelező növényvédelmi képzés is, és valószínű, hogy akkor ezt is figyelembe fogják venni.
2: Tehát akkor még egyszer a helyszín és az időpont, ahova várják a gazdákat, hogy átadják a kiürült permetezőszeres flakonokat.
3: Ada, Ipari út, Agromerkur telephely, péntek, július 17-e, 8 órától 9 óraig várunk minden termelőt.
2: Nagyon szépen köszönjük az információkat.
3: Nagyon szívesen.

0: ajánló következik.
1: Minden kedden 20 és 21 óra között
2: Led Zeppelin és a Black Sabbath, AC/DC, Motorhead, dereng valami?
3: A klasszikus rock esti iskolája.
2: Jó ég, mit tanítanak nektek?
1: Rock klasszik. Ajánlót hallottak.

0: Egyre több a külföldi munkavállaló Szerbiában, sokkal amiatt aggódnak, hogy az idegen országból érkezett emberek elveszik a munkát a Szerbiában élőktől. Ám a szakemberek szerint nem erről van szó. Azt mondják ugyanis, hogy a külföldiek azokat a munkákat vállalják el, amelyeket itthon senki sem tud elvégezni, vagy azért, mert nem akarja, vagy pedig azért, mert nincs elég itteni szakember, mesterember. A szerbiai közszolgálati média járt utána a kérdésnek. Orosz Ildikót hallják.
1: Az építkezéseken, a vendéglátásban, az ételkiszállításban és egyes gyárakban a külföldi dolgozók ma már mindennapos látványnak számítanak. Miközben az itteni munkavállalók egyre gyakrabban mennek külföldre, a jobb feltételek és keresett reményében, a szerbiai munkaadók krónikus munkaerőhiánnyal küzdenek. Jelena Jeftovics, a Szerbiai Munkaadók Uniójának munkatársa elmondta, a külföldi munkavállalók alkalmazása két jelenség kombinációja miatt vált valósággá. Egyrészt azért, mert hiány van hazai szakemberekből, másrészt azért, mert sok munkavállaló dönt amellett, hogy elvándorol Szerbiából. Az egyik ok a szakképzett munkaerő hiánya, vagyis azon káderek hiánya, akikre a munkaadóknak szükségük lenne. Az iparosok, a mesteremberek munkája nem elég vonzó a fiataloknak, hogy azt tanulják ki, még akkor sem, ha ugyanúgy van megfizetve, mint a másik munka. Ezzel párhuzamosan van az a jelenség, hogy nagyszámú szerbiai állampolgár, aki megfelelne a munkákra, inkább külföldre megy, mert úgy ítéli meg, hogy ott jobb megélhetést tudnak biztosítani, legalább néhány hónap erejéig maguknak és a családjuknak. A legnagyobb kereslet továbbra is az építőiparban van a munkások iránt, mondja Milos Turinski, az Infostud munkatársa, de emlékeztet arra is, hogy a külföldi munkavállalók alkalmazása először az ételkiszállítási szektorban kezdődött. Az ételkiszállító cégek alkalmazták őket először nagyobb számban, még 2019-ben és 2020-ban, amikor világossá vált, hogy a hazai piacon nincs elég munkavállaló. Kénytelenek voltak külföldi munkaerőt alkalmazni. Ezt követően a munkavállalási engedélyek száma évről évre jelentős növekedést mutat. A kiadott munkavállalási engedélyek száma 2020-ban mintegy 21 ezer volt. Tavaly ez a szám már majdnem elérte a 100 ezret. Évről évre exponenciális volt az emelkedés, ami azt mutatja, hogy a gazdaság egyre inkább függ a külföldi munkavállalóktól. De vajon elveszik-e valaki elől a munkát és a megélhetést a külföldi munkavállalók? Erre egyértelmű a válasz. Nem. Legális keretek között ez nem fordulhat elő, erősítette meg Jeftovics. Ahhoz, hogy egy munkáltató Szerbiában külföldit alkalmazhasson, mindenképpen az kell, hogy a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat nyilvántartásában ne legyen olyan szerbiai személy, aki képes elvégezni a szóban forgó munkát. Az első lépés tehát, hogy a munkáltató a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálathoz fordul, hogy megtudja, van-e valaki a belföldi állampolgárok közül, aki megfelelne az adott munkahely betöltéséhez. Ha van, akkor köteles az itteni szerbiai munkavállalót alkalmazni. Ez előfeltétel. Ezt úgy hívják a munkaerőpiac tesztje. A szolgálat ellenőrzi, hogy mi a helyzet. Ez azt jelenti, hogy egyetlen külföldi munkás sem vette el egy szerbiaitól a munkahelyet. Legálisan csak így lehet külföldi szemét alkalmazni. A szolgálatnak erről ki kell adnia egy igazolást. Gyakori feltételezés, hogy a munkaadók a költségek csökkentése érdekében alkalmaznak külföldi munkásokat. Turinski szerint azonban a gyakorlat mást mutat. Ha a külföldi munkavállaló dolgozik egy munkáltatónál, az nem jelenti azt, hogy a cégnek az olcsóbb, hanem éppen ellenkezőleg, drágább. A munkáltató a fizetésen kívül viseli az érkezésük, a szállásuk költségeit és egyéb adminisztratív kötelezettségeket is. Ezért a külföldi munkavállalókat nem a spórolás miatt alkalmazzák, hanem azért, mert nincs elég hazai szakember. A munkáltatók nem boldogok, hogy többletköltségeik vannak. És még emellett is vannak más költségek. A tolmácsok biztosításától kezdve a munkavállalók biztonságos munkavégzésre való felkészítéséig, különösen az olyan ágazatokban, mint az építőipar. A szakértők egyébként úgy értékelik, hogy Szerbia olyan országgá válik, ahová érkeznek, de ahonnan távoznak is munkavállalók. A munkáltatókat képviselő Jelena Jeftovic szerint a hosszú távú megoldást nem a munkaerő egyre nagyobb mértékű importja jelenti, hanem az oktatási rendszer reformja és az iskoláztatás összehangolása a gazdaság igényeivel. Arra számítok, hogy az oktatási rendszert megreformálják, hogy a munkaadók találhassanak megfelelő munkaerőt belföldön. Ezt javasolja a Szerbiai Munkaadók Uniója évek óta. Látni kellene, milyen irányban történik a fejlődés, mire lesz igény. Olyan tanulmányokat kellene biztosítani az országban, ami a gazdasági szereplők igényeinek megfelel. A mi belföldi lakosainknak kellene munkát biztosítani. A megoldás tehát nem olyan bonyolult. Előre kell tervezni a gazdaság fejlődését, és olyan szakmákra kell képezni a fiatalokat, amelyekre szükség lesz a munkaerőpiacon. Csak így lehet a jövőben elegendő hazai munkavállaló, ami által csökkenhet a munkaerő behozatal iránti igény is.

0: Ajánló következik.
1: Nemzetek főzőversenye július 25-én Kispiacon a Homokbányatónál. Várjuk az amatőr szakácsokat és a baráti társaságokat, hogy több kategóriában összemérjék tudásukat. A jó hangulatról a tornyosi zsiványok gondoskodnak. A Pannon Rádió élőben jelentkezik a rendezvényről. És ez még nem minden. Egész nap ingyenes légvár, pónilovaglás és lovaskocsikázás várja a legkisebbeket. Jelentkezni a főzőversenyre a 064 806 22 10-es telefonszámon, vagy személyesen a Kispiaci helyi közösség irodájában lehet. 064 806 22 10.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

Szabadkai Magyar Rádió. 9 óra 47 perckor, így lassan az óra végéhez érkezünk, és nem sokára hír összefoglalóval várjuk a hallgatókat, de előtte azonban elmondanám, hogy érdemes a Szabadkai Magyar Rádió Facebook oldalára kattintani, mert hogy hamarosan megjelenik a keddi nyereményjátékunk a 7 nap jó voltából. Úgyhogy készülékeket elő, Facebook oldalunkra rákattintani, és várni, hogy a híreket követően megjelenjen a kérdés, a nyereményjátékkal tartsanak velünk.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett. A 80-as

0: 10 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Emmanuel Macron francia elnök díszvacsoráján vett részt Alexander Vucic szerb elnök Párizsban. Ezt a francia nemzeti ünnep alkalmából tartották meg a meghívott állam és kormányfők tiszteletére. Vucic közösségi oldalán azt írta, meggyőződése, hogy a két ország a jövőben is a kölcsönös bizalomra, tiszteletre és a közös érdekekre építve fejleszti kapcsolatait. Kiemelte, hogy Szerbia számára különösen fontos jelen lenni azokon a nemzetközi fórumokon, ahol Európa és a világ jövőjéről folynak egyeztetések, és következetesen képviselni az ország állami és nemzeti érdekeit. Vucic újságíróknak azt mondta, megtiszteltetésnek tartja, hogy Szerbia meghívást kapott a rendezvényre. Elmondása szerint országa volt az egyetlen olyan résztvevő, amely nem tagja az Európai Uniónak, sem a NATO-nak. Megszavazta az alaptörvény módosítást a Magyar Országgyűlés hétfő este. 139 igen és 6 nem szavazat mellett elfogadták az alaptörvény 17. módosítását, amit a tisztító tűz művelet néven mutatott be Magyar Péter 3 héttel ezelőtt. Ha a köztársasági elnök aláírja a módosítást, másnap megszűnik az ő és 4 alkotmánybíró megbízatása, a következő országgyűlési választáson pedig nem indulhat az, aki már legalább 12 évig volt képviselő. A választók döntését hajtotta végre a Magyarországgyűlés az alaptörvény 17. módosításával, mondta Magyar Péter az ülést követő sajtótájékoztatóján. A magyar kormányfő szerint a módosítással lezárult egy korszak, és teljesítették azt a felhatalmazást, amelyet a választóktól kaptak. Úgy fogalmazott, megszűnt annak lehetősége, hogy bárki évtizedekre elfoglalja a magyar államot. Magyar Péter azt is kijelentette, hogy Sulyog Tamás jelenlegi köztársasági elnöknek 2 lehetősége van, vagy lemond, vagy 5 napon belül aláírja az alaptörvény módosítását. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a módosítás közjogilag érvényes, és amennyiben Sulyog Tamás távozik, az államfői jogköröket ideiglenesen Forstoffer Ágnes házelnök veszi át. Bíróság elé áll a 16 halálos áldozatot követelő újvidéki vasútállomási tragédia ügyében Goran Vesic volt közlekedési miniszter, és Jelena Tanaskovic a szerbiai vasúti infrastruktúra közvállalat volt igazgatója, közölte az újvidéki fellebbviteli bíróság. A testület megváltoztatta az elsőfokú bíróság korábbi döntését, amely bizonyítékok hiányában még megszüntette volna az eljárást a politikusok ellen. A fellebbviteli bíróság mostani határozatával jóvá hagyta a felsőfokú ügyészség vádiratát, és elutasította a többi vádlott védőinek fellebbezéseit is. A döntéssel minden jogi akadály elhárult, így megkezdődhet a tárgyalás. A vád szerint az érintettek a munkálatok zajlása közben engedélyezték az épület használatát, és elhanyagolták a szerkezet karbantartását, amivel közbiztonság elleni súlyos bűncselekményt követtek el. A meghirdetett 20 helyre több mint 30-an jelentkeztek a Magyar Nemzeti Tanács jogász ösztöndíjára, mondta dr. Pásztor Bálint a Szabadkai Magyar Rádió műsorában. A VMS elnöke kiemelte, hogy az MNT illetékesei objektív pontozási rendszer alapján döntik majd el, kik részesülnek ösztöndíjban. A politikus hangsúlyozta, hogy nem csökkent a program népszerűsége, a vajdasági magyar fiatalok jelentős része ugyanis igenis itthon szeretne tanulni, és olyan hivatásokat is választanak, amelyek mellett az ösztöndíj rendszer bevezetése előtt sokkal kevesebb fiatal döntött.
2: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén jelenleg 29 fok van. A változóan felhős idő ellenére napsütésben is lesz részünk a nap folyamán. A csúcshőmérséklet elérheti a 33 fokot.
4: Csak a legfrissebbek!
3: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
0: Reklám következik.
5: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
6: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
7: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
8: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
7: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
8: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
7: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
9: Reklámot hallottak.

0: Aktuális,
1: közérdekű,
0: szórakoztató.
1: Mozaik. A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: A 107,1 MHz-en.
0: Mozaik.
2: És a mozaik folytatásában az információk. Kishegyes, Topolya, Szabadka, Kelebia, Hajdújárás, Radonováci és Kispiac településeket érinti. Igen, az áramszolgáltató híréről van szó. Kishegyesen a főutca egy részén 11 és 12 között nem lesz áram, Topolyán a Torzó Mihály utcában és a pálya Jovanovicsban 13-14 óra között. Szabadkán a Jován Zmáj, a Korvin Mátyás, Celovec és Antonie Hadzsic utcában délig nincs áram, Hajdújáráson a Ludasi soron, a Horgosi út felé, a környező területekkel együtt délóra, 12 óra 10 percig nem lesz áram. Azután Szabadkán a Maxim Gorki utcában 10 óra 50-től 11 óra 10 percig, Radonovácon a Pestcsara egyes részein és a környező területeken 11 és 12 között, Szabadkán a Jó Lajos utcában 11 óra 30-tól 12:50-ig, Kispiacon pedig 13 és 14 óra között nem lesz áram a Testvériség Egység utcában.

0: Ajánló következik.
1: A pajcsitóból kifogtuk az aranyhalat.
2: Puff!
1: Nem varázsló, nem is jós.
0: A műsoretető kis János.
1: A retromatróz. Idén is teljesíti a kívánságokat.
3: Manu.
1: Augusztus 6-án újra vitorlát bont a slágerhajó.
4: Indul a mandula!
1: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló.
5: Takataka, kis bikini, meg ilyesnek, takataka.
1: Este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykor ott kikötött.
6: Legyenek ott!
1: Ne feledjék, idén is teljesül a hallgatók álma.
7: A
1: Tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain az óhajókat Manó várja.
8: Van valakinek valami jó nóta ötlete?
1: Kis János,
9: nagy buli.
1: Ajánlót hallottak.

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Szabadkán kiadó 2 egyszobás lakást teljesen berendezve közel a Népkörhöz. Érdeklődni a 064 131 06 40-es telefonszámon. 064 131 06 40. Kiadó 1. emeleti 30 négyzetméteres garzonlakás Szabadkán az autóbusz pályaudvarral szemben, teljesen berendezett és felszerelt, saját parkolóhely és terasz is jár hozzá. Érdeklődni a 064 973 86 87-es telefonszámon. 064 973 86 87. Fehér pulikis kutyák eladók Szabadkán. Érdeklődni ezügyben a 062 29 12 64-es telefonszámon. 062 29 12 64 a hívható telefonszám. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannon RTV honlapján is, a www.pannonrtv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-től és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: A vajdasági magyarságot érintő témák:
1: környezetvédelem,
0: kultúra,
2: egészséges életmód,
0: közélet,
3: sport.
4: A 107,1 MHz-en.
1: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: SMR. Hallgasson bennünket.
1: A 107,1 MHz-en.
2: Ne feledkezzenek meg nyereményjátékunkról, az SMR Facebook oldalán hirdettük meg, a hét nap jó voltából oda várjuk a kép alá a válaszokat. Na jó, elmondom, hogy mi volt a kérdés, hogy azok is tudják, akik ugye nem rendelkeznek Facebookkal, vagy jelen pillanatban éppen nem üzemel nekik. Melyik a kedvenc rovatuk? Erre kell válaszolni, ezt kellene megírni. Éppen kíváncsi vagyok arra, hogy a hét napból ki melyik rovatot szereti a legjobban. Írják meg nekünk. Egyébként akkor most nézzünk egy határinformációt is. A polisz.hu adatai szerint nincs fennakadása határátkelőkön, úgyhogy járható mindegyik. Ha útnak indulnak előtte, azért készüljenek fel, ugye nagy meleg van, ilyenkor már működtetjük az autóban a klímát ezerrel. Ne legyen nagy a hőmérséklet különbség, erre figyeljenek oda, és mindenféleképp bármilyen járművel, akár gyalogosan, akár autóval közlekednek, vagy a buszra várnak, egy kis üveg víz mindig legyen önöknél, és pótolják az elveszett folyadékot, tehát megfelelő mennyiségű folyadék bevitelre mindig figyeljenek oda.

0: Régi kedvencek
1: a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Az óra vége felé egy programajánló a holnapi napra vonatkozóan, ugyanis a Temerini Tájházban július 16-án csütörtökön a Szirmai Károly Magyar Művelődési Egyesület népzenei estet tart Illés napi rendezvénysorozat keretén belül. 19.30-tól fellépnek az Egyesület népi csoportjai, majd 21 órától Régi vágás, úgy elnézem az idő elejét címmel lemez bemutató koncert lesz, és Lukács Imre, Lajkó Levente, Juhász Zoltán, Resóczki Roland várja az érdeklődőket, a kikapcsolódni vágyókat. A belépés egyébként díjtalan, tehát holnap a Temerini Tájházban.

0: mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit. Változatosság a retro jegyében.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
0: Retro slágerek társaságában.

0: Jó napot kíván önöknek!
1: A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: Mozaik.
1: Mozaik. Mozaik. Mozaik.
3: Aktuális információk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: A Mozaik egy újabb órájába léptünk továbbra is. Július 14-e van. Őrs, Stella, Ferenc és Töhötöm névnapja, őket illik ma felköszönteni. Tovább emelkedett a hőmérő, higany szála, és ne feledjék, a mai nap folyamán akár 33 fokot is mérhetünk. Változóan felhős, de inkább napos időben van részünk. Azért helyenként záporok is kialakulhatnak, ami azt jelenti, hogy rosszabbodik a közérzetünk, főleg a szív- és tüdőbetegeknek okozhat gondot, nehéz légzést, és az aszmásoknak főleg, ugye légszomjat okozva. Ezeket az időszakokat inkább töltsük hűvösben, zárt helyen, főleg, hogyha súlyosabb betegséggel élünk. A napos idő egyébként jó hatással van hangulatunkra, közérzetünkre, de vigyázzunk a napszúrásra, a hőgutára, és arra, hogy ne égjünk le, tehát védjük bőrünket megfelelő krémekkel, szemünket pedig ugye hát szemüveggel, és ajánlott a fejfedő használata is. Ahogy hallhatták az elmúlt hétvégén a hírösszefoglalókban, bizony egyre több helyen találkozunk rendőrökkel, mert hogy ellenőrzik az elektromos járműveket, amelyek, hogyha nem pedállal vannak hajtva, akkor bizony moped kategóriába tartoznak, és itt már sok-sok változásra kell számítani, tehát kötelező a bukósisak használata, az engedély vagy jogosítvány, és hát regisztrálni is kell ezeket a járműveket. Érdemes tehát akkor inkább áttérni a hagyományos kerékpárra, egészségesebb is, vagy pedig gyalogoljunk, vagy mondhatnám azt is, hogy gyalogoljanak velem, hiszen én is a gyaloglást fogom választani a folytatásban, és hát leporolom majd a hagyományos kerékpárt is. Na de nézzük, hogy mivel várom a hallgatókat, mert hogyha már hazagyalogoltunk és hazakerekeztünk, hazatekertünk, akkor bizony ki is merülhetünk, és ez azt jelenti, hogy jó lenne pihenni. Ez nem feltétlenül az alvás, amit jelent, hanem akár lehet olvasni is, mert a nyári melegben bizony jó a hűvösben, jó a strandon olvasással pihenni egy kicsit. Hát ennek járunk utána, hogy vajon mennyire szeretünk nyáron olvasni. Egyébként pedig igen, mert olvasni jó. Úgyhogy tartsanak velünk, olvasni fogunk nem sokára.

0: Sokan nyárra, szabadságok és szünetek idejére tartogatják az egész éves olvasnivalót, vagy azokat a könnyedebb olvasmányokat, amelyekről a reklám is azt állítja, hogy vízpart mellé valók. Mások pedig éppen nyáron mélyednek bele a komolyabb könyvekbe. Összegyűjtöttük, ki mit olvas ilyenkor, milyen trendek vannak. Ezt mutatjuk be most gyorsan. Markovics Anna Mária riportja, a mikrofonnál Vajtai Viktória.
1: Amíg az ember fiatal, iskolába jár, nincsenek gyerekei, nincs annyi kötelezettsége, akkor a nyárnak saját ritmusa van. A napok hosszabbak, a reggelek nyugodtabbak, az esték pedig gyakran a teraszon, a kertben vagy a vízparton érnek véget. Ezekhez a lomhán elfolyó napokhoz pedig szorosan kapcsolódik az olvasás is. Ilyenkor előkerülnek a régóta halogatott regények, vagy éppen a könnyed krimik. A nyári olvasásnak különleges hangulata van. Egy könyv ilyenkor nem csupán szórakozás, hanem a pihenés része. A strandon olvasott történetek összekapcsolódnak a napfénnyel, a víz morajlásával és a szabadság érzésével. Nem véletlen, hogy sokan évtizedek múltán is emlékeznek arra, mely könyvet vitték magukkal egy-egy nyaralásra. Balázs Zita.
2: Én úgymond ilyen nyári olvasónak titulálom magamat, mert én általában a nyaralásokon olvasok, és ott sokat olvasok a tengerparton, a teraszon, a lakásban, mindig van nálam egy könyv. 2-3, akár 4 könyvet is el szoktam olvasni egy 10 napos vagy egy hetes nyaralás alatt. Főleg inkább a krimiket kedvelem, de azok mellett becsúsznak a romantikus regények, a tini regények, attól függ, mihez van kedvem, vagy mit kölcsönöztem ki, hogy mit vigyek a tengerre.
1: Az előbb elhangzottakkal természetesen a könyvkiadók is tisztában vannak. A nyári szezon előtt rendszerint újabb és újabb sikerkönyvek jelennek meg, amelyek közül sok kifejezetten a kikapcsolódás szolgálja. Népszerűek a romantikus történetek, a krimik, a kalandregények és az utazási témájú könyvek. Az utóbbi években ugyanakkor egyre többen választanak ismeretterjesztő műveket vagy életrajzokat is, hiszen a nyár lehetőséget ad arra, hogy olyan témákkal foglalkozzunk, amelyekre a hétköznapok rohanásában nem jut idő. Gálik Ádám.
3: Lehet, hogy nyáron többet olvasom, mivel télen azért mégis hideg van ahhoz, de nyáron viszont a nagy kánikulában esélytelen, hogy én olvasni tudjak, úgyhogy akkor vagy a padlón fekve a lamináton, vagy valami árnyékba kint, esetleg ha szél van, akkor kicsit könnyebb. Az, hogy milyen könyveket, hát inkább történelmi könyveket, tehát nem olyan kitaláció, hanem inkább ilyen információdús, ami túlterheli az agyunkat, az mindig jobb, szerintem, meg esetleg vallási, talán, az még belefér, esetleg magyar költőkről is van egy pár könyvem, amit még nem olvastam el, de valószínűleg elfogok.
1: A digitális világ térnyerése ellenére a papírkönyv továbbra is tartja magát. Bár az e-könyv olvasók praktikusak, különösen utazás közben sokan ragaszkodnak a nyomtatott könyv élményéhez. A lapok illata, a könyv súlya, a borító látványa olyan élményt jelent, amelyet a képernyő nehezen tud pótolni. Brasnyú Zoltán.
4: Általában télen szoktam többet olvasni. Ez nem tudatos, csak valahogy akkor van ingerenciám arra, hogy többet olvassak. Ami a műfajokat illeti, általában történelmet, politikát és science fiction szoktam olvasni, meg szép irodalmat. Tehát ezeket szoktam általában olvasni, de nagyon sok kortárs is kezem ügyébe akad, úgyhogy ezeket is általában szeretem olvasni, főleg a magyar szerzőket, ami a kortárs illeti. Ami a nyári szokásokat illeti, akkor viszont általában, hogyha nyaralásra megyek, akkor általában magammal viszem, van egy ilyen elektronikus könyvolvasó, amit én például nagyon praktikusnak találok, sokan elítélik, sokan azt mondják, hogy nem kell ilyeneket olvasni, de én a hely takarékosság és a könyvek megszerzése szempontjából nagyon hasznos dolognak tartom, úgyhogy általában ezt viszem magammal a tengerre, és akkor tudok olvasni.
1: A nyár ugyanakkor arra is alkalmat ad, hogy újra felfedezzük a klasszikusokat. Azokat a könyveket, amelyek évek óta ott várakoznak a polcon, és amelyekre mindig azt mondjuk, majd ha több időm lesz. A szabadság heteiben talán végre eljön ez a pillanat. De az olvasás, így a nyári olvasás sem verseny. Nem arról szól, hány könyvet sikerül elolvasni augusztus végéig. Sokkal inkább arról, hogy időt szánjunk egy történetre, egy gondolatra, egy másik világra. Viola Erika.
5: Én egész évben olvasok. Általában így a szabadság idején, ugye a nyári szabadság, téli szabadság, akkor több, de én így rendszeresen esténként, amikor gyerekek elalszanak, akkor én olvasok.
1: A munkába állás, a házi munka mennyiségének a növekedése, vagy a gyerekek születése azonban mind-mind beleszól abba, hogyan és mennyit tudunk olvasni. Ahogy Erika is mondta, ilyenkor nem lehet akármikor a könyv után nyúlni, stratégiára van szükség. Fackovics Melissa.
6: Sokkal kevesebbet olvasok, mint amennyit szeretnék, azért, mert most nem olyan élethelyzetben vagyok, hogy sok nyugodt, szabad időm lenne. Van egy ilyen kicsit furcsa olvasási technikám, hogy egyszerre általában ilyen 5-6 könyvet olvasok, és mindegyik könyv másik stílusú, és akkor amelyikhez éppen kedvem van, azt veszem elő. Hát most őszintén kisfiam van otthon, aki inkább az aktív sportot részesíti előnyben, estére pedig már olyan fáradt vagyok, hogy amikor időm lenne, akkor már nincs erőm olvasni.
1: A felgyorsult világban a könyv talán az egyik utolsó esély, ahol még megengedhetjük magunknak a lassúság luxusát. A nyár pedig éppen ezt kínálja, néhány ellopott órát, amikor nem kell sietni sehova. Egy jó könyv társaságában ezek az órák nem elvesztegetett időt jelentenek, hanem az egyik legértékesebb befektetést önmagunkba. És lehet, hogy egy-egy nyári olvasmányt néhány hét múlva már el is felejtünk, de bizonyosan lesznek olyanok, amelyek évekkel később is elkísérnek bennünket, és talán már nem is arra emlékszünk majd, miről szólt maga a könyv, hanem arra, milyen nyugalom áradt abból a helyből, ahol olvastuk.

0: A folytatásban is a könyvek világában járunk. Berényi Emőke, irodalomterapeutával, Loboda Árpád beszélgetett.
1: Miért érezzük azt, hogy nyáron könnyebben veszünk könyvet a kezünkbe, mint az év más részeibe? Ez miért olvasás a nyár?
2: A könyvkiadók fölmérései szerint a két legfrekventáltabb időszak az olvasásban az a bekuszkózós téli korszak, vagyis a karácsony környéke, ezt a karácsonyi könyvvásárlások és könyvlisták népszerűsége is mutatja. A másik pedig a nyár. Szerintem karácsonykor inkább azok vesznek könyvet a kezükbe, akik egyébként is könyvmolyok, tehát akik különben is olvasnának, talán ekkor egy picit a lelassuláshoz van szükségük még több olvasmányra. Nyáron pedig azok is szívesen visznek például a strandra magukkal, unaloműzőnek különféle könyveket, akik egyébként nem biztos, hogy olvasnának. Tehát ez egy jó időszak a beszippantódásra, arra, hogy valaki megtapasztalja, milyen, hogyha elviszi egy másik világba egy megfelelő kiadvány.
1: Van annak valami pszichológiai alapja, hogy bizonyos könyveket, hogy az ember úgy kategorizál, hogy ez nyári olvasmány?
2: Hát azt szoktuk ugye mondani általában, hogy a könnyedebb olvasmányokat, ugye, hogyha kijövünk a medencéből, és amíg megszárad a fürdőruhánk, addig a parton ülve is bele-bele tudjunk olvasni, vagy épp a gyerekek mellett, ugye, akik éppen ott viháncolnak és fröcskölik egymásra a vizet, gyorsan átlapozzuk, ezért szokták ajánlani a, hát a kevésbé mély olvasmányokat általában
1: hát
2: nyári olvasmányként.
1: Különbség a nyári olvasmány meg a más könyvek között?
2: Hát én nem kategorizálnám egyébként ilyen élesen őket, mert én például már alig várom, hogy eljöjjön a nyári szünet. Ugye tanárként azt hiszem most már kollégáimmal együtt mondhatjuk, hogy úgy érezzük, hogy megérett rá az idő, és alig várom, hogy végre fajsúlyosabb műveket is be tudjak majd fogadni, mert lesz rá agyi kapacitásom, hogy ezek is jöhessenek. Úgyhogy David Szalainak a Test című regénye lesz az egyik, ami nemrég elnyelte a Booker díjat. Egy magyar származású szerző, egyébként félig meddig Magyarországon játszódó története, a másik pedig egy családregény lesz majd, szintén Dél-Magyarországon nemesi famíliában játszódó családregény, Nélio Biedermannak a Lázár című regénye, ami pedig Németországban jelent meg, úgyhogy igazából most az emigráns irodalom, tehát a külföldre kiköltözött, innen elszármazott íróknak az írásai izgatnak engem a legjobb.
1: Na, ez volt most itt a reklám helye, de hogy ne vessük el a téma komolyságát, azért van egy bizonyos lelki szükséglet, amit az olvasás ki tud elégíteni.
2: Így van. Ez a lelki szükséglet ugye arra vonatkozik, hogy mások sorsán keresztül olyan tapasztalatokra tehessünk szert, amiket a saját életünkben nem élhetnénk át. Vannak is kutatások arra vonatkozóan, hogy kicsit olyan a lelkünk számára az olvasás, mint mondjuk a pilóták képzésében használt repülés szimulátorok. Tulajdonképpen az agyunk ugyanazt éri át, mintha mi magunk is a történet részesei lennénk, mintha velünk történnének azok a dolgok, amik a regényhősökkel. Erre pedig a tükörneuronok létezése ad magyarázatot egyébként. Szerintem ez egy nagyon izgalmas téma, azért is, mert például a gondolkodásmódunkat, az empátiás készségünket, a mentalizációs készségünket nagyban edzi az olvasás.
1: Mit mond el rólunk az, hogy mit választunk egy nyári könyvre?
2: Hát szerintem elmondja azt például, hogy milyen helyzetben vagyunk. Nagy divatja van az utóbbi időben, és így ahogy utána néztem, úgy döntöttem, hogy erről fogok beszélni, a dark romance-eknek. Ezek azok a fajta romantikus könyvek, amik valamilyen módon tiltott szerelemről, bűnösnek tartott viszonyokról, és hát olyan izgalmakról szólnak, amik lehet, hogy mondjuk 30-40 évvel ezelőtt még a tabu kategóriájába kerültek volna. Ezt a hullámot egyébként a szürke...
1: Valahol egy kis fantázia kiélés van benne.
2: Igen, én is úgy gondolom. Igen, tehát hogy biztonságosan ugye a saját otthonunk keretei között, tehát kontrollált módon élhessük meg, amit egyébként a hétköznapjainkban saját magunk nem tudnánk, de a regényhősök által mégis megtudunk. A másik pedig ugye, ami szintén népszerű manapság, az a romantasy műfaja, ez pedig a romantikus és a fantasy műfajnak a keveréke, ahol ugye más világokban olyan helyszíneken játszódnak a történetek, amik ugye elképzeltek, fiktívek, és ezek izgalmasak lehetnek azok számára, akik kicsit menekülnének pont abból, amilyen közegben
1: pont
2: vannak.
1: Pont ezt mondja el, mondjuk valaki krimit válasz, valaki romantikát, vagy ezeket az alfajokat, míg egyesek igazán komoly műveket, akkor ez is egy picikét rólunk szól, nem
2: így
1: a könyvekről.
2: Van. Abszolút rólunk szól, így van. Én például nagyon szeretem a krimiket olvasni nyáron. Nekem a Richard Osman féle Csütörtöki Nyomozóklub a kedvenc ilyen sorozatom, de hallottam a Beharangozóban, hogy a Hidegvidékeket is említetted, és hát a skandináv krimik az abszolút, ugye, ilyen favorit, azt hiszem sokunknál. Úgyhogy még az is az egyik kedvenc kategóriám. Ezek szerintem meg azzal kecsegtetnek, hogy a világ van egy rendszer. Tehát ugye a végén mindig megoldódik a rejtély, meg lesz a gyilkos, és ez megnyugtathat bennünket, hogy igenis van értelme az életnek, mert ezt nem minden nap tudjuk ám érezni.
1: Igen, meg ezek a skandináv krimik, ezek egy annyira idegen világ nekünk itt, ugye Szerbiában, ugye már ennek is megvan egy vonzalma. De beszéljünk arról, hogy találkoztál már olyan esettel, amikor valakit egy könyv elolvasása, egy karakter sorsa annyira megütött, hogy ez úgymond a saját életében is változást okozott.
2: Hát nap mint nap találkozom ezzel, tanárként is, irodalomterapeutaként is, és hát én magam is átéltem ezt, tehát mindig lehet okulni bizonyos karaktereknek a sorsából, nyithatnak új utakat számunkra, amiket egyébként nem láttunk volna meg, hogyha általuk nem tapasztaljuk.
1: Egy olyan téma, amiről szerintem holnap ideig tudnánk beszélgetni. Igen. Maradjunk annyiba, hogy olvasni jó, teljesen mindegy, hogy mit csak olvasunk. Köszönöm, hogy a vendégem voltál.
2: Én is köszönöm.

0: következik.
1: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
2: Nada Trifkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Nada Trifkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024-55-50-25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
3: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
4: Reklámot hallott.

0: Híradó.
1: Emmanuel Macron meghívására Párizsba utazott a szerb elnök. Megszavazta az alaptörvény módosítást a Magyar Országgyűlés. Megkezdi a felkészülést az őszi parlamenti és nemzeti tanácsi választásokra a VMS. A szabadkai városvezetés VMS-es tagjai beszámoltak az eddigi eredményeikről. Ma és holnap kiderül, mely két válogatott kerül a foci VB döntőjébe. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Emmanuel Macron francia elnök díszvacsoráján vett részt Alexander Vucic szerb elnök Párizsban. Ezt a francia nemzeti ünnep alkalmából tartották meg a meghívott állam és kormányfők tiszteletére. Vucic közösségi oldalán azt írta, meggyőződése, hogy a két ország a jövőben is a kölcsönös bizalomra, tiszteletre és a közös érdekekre építve fejleszti kapcsolatait. Kiemelte, hogy Szerbia számára különösen fontos jelen lenni azokon a nemzetközi fórumokon, ahol Európa és a világ jövőjéről folynak egyeztetések, és következetesen képviselni az ország állami és nemzeti érdekeit. Vucic újságíróknak azt mondta, megtiszteltetésnek tartja, hogy Szerbia meghívást kapott a rendezvényre. Elmondása szerint országa volt az egyetlen olyan résztvevő, amely nem tagja sem az Európai Uniónak, sem a NATO-nak. Megszavazta az alaptörvény módosítást a Magyar Országgyűlés hétfő este. Az ülést követően Magyar Péter sajtótájékoztatót tartott. Sós Georgina a mikrofonnál.
2: 139 igen és 6 nem szavazat mellett elfogadták az alaptörvény 17. módosítását, amit a tisztító tűzművelet néven mutatott be Magyar Péter 3 héttel ezelőtt. Ha a köztársasági elnök aláírja a módosítást, másnap megszűnik az ő és 4 alkotmánybíró megbízatása. A következő országgyűlési választáson pedig nem indulhat az, aki már legalább 12 évig volt képviselő. A választók döntését hajtotta végre a Magyar Országgyűlés az alaptörvény 17. módosításával, mondta Magyar Péter az ülést követő sajtótájékoztatóján. A magyar kormányfő szerint a módosítással lezárult egy korszak, és teljesítették azt a felhatalmazást, amelyet a választóktól kaptak. Úgy fogalmazott, megszűnt annak lehetősége, hogy bárki évtizedekre elfoglalja a magyar államot. Magyar Péter azt is kijelentette, hogy Súlyog Tamás jelenlegi köztársasági elnöknek 2 lehetősége van. Vagy lemond, vagy 5 napon belül aláírja az alaptörvény módosítását. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a módosítás közjogilag érvényes, és amennyiben Súlyog Tamás távozik, az államfői jogköröket ideiglenesen Forsthoffer Ágnes házelnök veszi át. A Fidesz és a KDNP frakciója bojkottálta a hétfői ülésnapot és a szavazást, Gulyás Gergely pedig tiltakozásul lemondott a frakció vezetői tisztségéről. A Mi Hazánk frakciója tartózkodott a szavazásnál, amely után a Tisza párt képviselői állva tapsoltak.
1: A Vajdasági Magyar Szövetség a következő hetekben megkezdi a felkészülést az ősszel esedékes parlamenti és nemzeti tanácsi választásokra, mondta dr. Pásztor Bálint a Szabadkai Magyar Rádió műsorában. A VMS elnöke a Magyar Nemzeti Tanács jogász ösztöndíjáról, valamint egyéb aktuál politikai témákról is beszélt. Lajkó Anett és Loboda Árpád összeállítása.
3: Dr. Pásztor Bálint a Szabadkai Magyar

0: A rádió műsorában úgy fogalmazott, az elmúlt 32 év a vajdasági magyar politika történetben bebizonyította azt, hogy ennek a közösségnek akkor van esélye a fennmaradásra és a fejlődésre, ha a lehető legnagyobb mértékben egységes, és ha sikeresen veszi az akadályokat a választásokon. A VMS elnöke hangsúlyozta, hogy az elmúlt 32 évben a Vajdasági Magyar Szövetség volt az a politikai párt, amely elnyerte az embereknek a bizalmát, ezért egy kicsit abszurdnak tartja, hogy a Vajdasági Magyar Újrakezdés delegációja egyeztetéseket folytatott Budapesten.
1: Egy picit abszurd volt, mert egy nem egészen egy hónapja létrejövő civil szervezetnek a képviselőit fogadták Magyarország országgyűlésében. Én azt gondolom, hogy a magyar kormánynak, magyar parlamenti többségnek szíve joga azzal leülni, tárgyalni, akivel csak szeretne. Ilyen tekintetben én magam találkoztam már Magyar Péter miniszterelnökkel, találkoztam Forsthoffer Ágnes parlamenti elnökkel itt Szabadkán, illetve Lakos Eszterrel, a Tisza párt európai parlamenti delegáció vezetőjével Brüsszelben. Alapvetően nem látok problémát abban, hogy más szervezetek véleményét is meghallgatják, de remélem, hogy az, amit Tar Zoltán miniszter úr április végén egy Facebook posztban közölt, hogy a határon túli magyar közösségeknek kell eldönteniük, hogy kit tartanak legitim képviselőjüknek, ez a jövőben is igaz.
0: Dr. Pásztor Bálint kiemelte, hogy bízik benne, hogy arra a találkozóra is hamarosan sor kerül, amiről még április elején egyezett meg Magyar Péterrel. A magyar miniszterelnök akkor elfogadta a VMS elnökének Vajdaságba szóló meghívását. A politikus a Magyar Nemzeti Tanács jogász ösztöndíjáról is beszélt, aminek köszönhetően egyre több vajdasági magyar fiatal választja ezt a pályát.
1: Örömömre szolgál az, hogy több mint 30-an jelentkeztek, tehát a 20 helyre több mint 30-an jelentkeztek. A Magyar Nemzeti Tanácsban az objektív pontozási rendszer alapján majd eldöntik, hogy mely 20 fiatal fog jogász ösztöndíjban részesülni, de azt nagyon fontosnak tartom, hogy nem csökkent a programnak a népszerűsége, továbbra is a vajdasági magyar fiatalok jelentős része igenis itthon szeretne tanulni, és olyan hivatásokat is választanak, amelyeket az ösztöndíjrendszer bevezetése, kiteljesítése előtt sokkal kisebb mértékben.
0: Ősszel várhatólag parlamenti és nemzeti tanácsi választásokat is tartanak Szerbiában. Dr. Pásztor Bálint kiemelte, hogy a VMS a következő hetekben megkezdi a választási felkészülést annak érdekében, hogy a következő választásokat követően se legyen a vajdasági magyar közösség védtelen. Az ugyanis csak akkor tud prosperálni, amennyiben van erős magyar érdekképviselet a belgrádi parlamentben, emelte ki a pártelnök.
2: Sajtótájékoztatót tartottak hétfő délután a VMS szabadkai székházában, amelyen Góli Csilla Szabadka alpolgármestere ismertette a szabadkai önkormányzati mandátum első felének eredményeit, a városi képviselőtestület munkáját, az elmúlt időszak beruházásait és a következő időszak terveit. Szabó Regina beszámolója.
3: Góli Csilla a sajtótájékoztató elején elmondta, hogy két évvel ezelőtt a 2024-es helyhatósági választásokat követően alakult meg a jelenlegi összetételű Szabadkai Városi Képviselőtestület. Kiemelte, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség 13.779 szavazattal, a voksok 27,3%-ával 19 mandátumot szerzett, ezzel pedig a második legerősebb politikai erő lett a városban a Szerb Haladó Párt után.
4: A Szabadkai Vajdasági Magyar Szövetség politizálása, illetve a VMS szabadkai politizálása három pilléren áll. Ugye a város arculatának, egyedi arculatának a megőrzése, Palics Európa idegenforgalmi térképének való visszahelyezése, illetve a helyi szervezetek arányos fejlesztése, ez pecsételte meg a mi szerepvállalásunkat az előző mandátumban is, illetve a kampány alatt, és most is ezeken az elveken dolgozunk. A Szerb Haladó Párttal koalícióban funkcionálunk, így van ez városi, tartományi és állami szinten is.
3: Szabadka város képviselőtestületének munkájáról szólva elmondta, az elmúlt két évben 16 rendesülést tartottak. A költségvetés kapcsán kiemelte, hogy 2024-ben 10,3 milliárd dinárból gazdálkodott a város, amelynek megvalósulása 95%-os volt, míg 2025-ben a 9,8 milliárd dináros költségvetés 91%-ban valósult meg. A közigazgatás kapcsán Gólics Illa kitért a mezőgazdaságot érintő korábbi kijelentéseire is, és helyreigazítást kért a megjelent hírekkel kapcsolatban.
4: Július 9-én a Szabadkai Magyar Rádió vendége voltam, és beszámoltam a június 14-i jégeső során jégesőt követő tevékenységekről, melyet a közigazgatás mezőgazdasági titkársága folytatott le a mezőszolgálaton keresztül, és adatokat közöltem abból a jelentésből, amit az önkormányzat megadott határidőn belül az Állami Hidrometeorológiai Szolgálatnak. Ez szerint ugye 7800 hektárnyi földterületet érint a Kár, Bajmok, Györgyény, Nagyfény és Tavankút területén. Viszont ebben a stúdió beszélgetésben azt nem állítottam, hogy a város nem fog semmit tenni a mezőgazdászokért, vagy hogy az államhoz nem fogunk segítségért fordulni. Való igaz, hogy elmondtam, hogy a hivatali folyamatok időigényesek, nem tudnak időben reagálni a gazdák aktuális igényeire és az elszenvedett veszteségeire, de azt nem mondtam, hogy nem fogunk további kérvényekkel fordulni az államhoz.
3: A beruházások között az alpolgármester kiemelte többek között az ivóvízhálózat fejlesztését, a Sándori hulladék lerakó bezárását és szanálását, a Palicsi egészségház megépítését, valamint több útburkolat felújítást is. A következő időszak terveiről szólva Gólics Illa több előkészítés alatt álló beruházást is ismertetett. Kiemelte, hogy pályázati szinten van a Csantavér és Orom közötti út tervezése, amely a Szabadkát és Magyarkanizsát összekötő útszakasz későbbi kiépítésének egyik fontos előfeltétele. Beszél továbbá a Palicsitó körüli kerékpáros és gyalogos út terv dokumentációjáról, a Csantavéri kerékpárút, a Hajdújárási Vasút utca, valamint a helyi közösségi épület felújításához szükséges tervek előkészítéséről is.
5: Sport.
2: Célegyenesibe érkezett a labdarúgó világbajnokság. Ma és holnap eldől, melyik két válogatott mérkőzik meg a július 19-i döntőben. Az elődöntőben négy korábbi világbajnok jutott be. Franciaország, Spanyolország, Anglia és Argentína. Sós Georgina összefoglalója.
6: Ma este 21 órától igazi európai rongodó következik. A torna egyik legnagyobb favoritjának tartott Franciaország Spanyolországgal csap össze. A franciák eddig hibátlan teljesítményt nyújtottak a kieséses szakaszban. A nyolcaddöntőben 3-0-ra legyőzték Svédországot, majd 1-0-ra felülmúlták Paraguayt, a negyeddöntőben pedig 2-0-val búcsúztatták Marokkót. Spanyolország szintén meggyőző formában futballozik. Ausztria ellen 3-0-ra, Portugália ellen 1-0-ra, Belgium ellen pedig 2-1-re nyert, ráadásul a torna során mindössze egy gólt kapott. A másik ágon, szerdán, szintén 21 órától Anglia és Argentína vív meg a másik döntős helyért. Az angolok a kongói DK, Mexikó és Norvégia legyőzésével jutottak el az elődöntőig. Utóbbi mérkőzésen Jude Bellingham két góljával fordítottak. A címvédő Argentína a Zöldfoki szigetek, Egyiptom és Svájc ellen harcolta ki a legjobb négy közé jutást. Lionel Scaloni együttese eddig minden kieséses mérkőzését megnyerte. A győztesek vasárnap a világbajnoki trófeáért lépnek pályára, míg a vesztesek a bronzmérkőzésen találkoznak szombaton.
2: A pontos idő 12 óra 12 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Csökkent az üzemanyagok jövedéki adója Szerbiában. 4,2 km új kerékpárút épül Szabadka város területén az OptiBike 3 projekt jóvoltából, és hétfőn elkezdődött a TSC 5 napos nyári labdarúgó tábor a Topolyán. Jönnek a részletek. Ismét csökkentette az üzemanyag jövedéki adóját a szerb kormány. A pénzügyminisztérium közlése szerint a már érvényben lévő 5%-os mérséklés mellett újabb 5%-os csökkentés lép életbe, de az üzemanyag árak így is magasak. Vajtai Viktória riportja.
7: A szerb kormány döntésének célja, hogy mérsékeljék az árak növekedését a benzinkutakon és ellenőrzés alatt tartsák az inflációt, valamint hogy megvédjék a lakosság életszínvonalát. Nikolina Stancsics.
8: Heti szinten biztosan 2000 dinár vagy többet is beletankolok, mivel ugye napi szinten menni kell vele. Havi akkor kijön 8-10 000 dinárig, ami már gondolom elég sok, és nem tudnám őszintén, még így ki lehet bírni, de későbbre, hogyha fölmennek még az árak, az már nehezebb lesz, gondolom.
7: A jövedéki adó az üzemanyag árának egyik fontos eleme. Ennek csökkentésével a kormány azt szeretné elérni, hogy a világpiaci drágulás kisebb mértékben jelenjen meg a benzinkutakon. Szalai Jolánka.
9: Szinte napi szinten unokát is kell vinni iskolában, meg edzésre, ilyen na, gimnasztikára hordom, és bizony elég költséges, úgyhogy nagyon nehezen tudunk kijönni belőle. Most főleg ugye a benzinárak nem tudjuk, sose biztos, hát bizonytalan, hát nagyon kell vigyázni, ahova csak tudunk, nélkülözzük az autót.
7: A sofőrök szerint minden olyan intézkedés kedvező, amely akár néhány dinárral is csökkentheti a tankolás költségeit. A napi szinten közlekedők ugyanis különösen megérzik az üzemanyagárak változását. Danics Violetta.
10: Mivel két kocsit tartunk, férjem már ugye egyik irányba ő megy, másik irányba én a városba járok dolgozni, de Palicsig jövök hajdújárásról, és utána hatos busszal, így tudom olcsóban megúszni. Hát havi szinten mondjuk a férjem naponta bejár a városba, 10 000, szerintem a 20 000-et is eléri havonta, amit elkölt üzemanyagra, nekem így kicsit kevesebben jön ki így. Hát ami az árakat illeti, nem is volna gond, ami az árakat illeti, ha keresetek nem volnának olyanok, amilyenek.
7: Hogy a jövedéki adó mérséklése hosszabb távon is érezhető lesz-e a kutak áraiban, azt elsősorban a világpiaci olajár és az egyéb piaci folyamatok határozzák meg. Ruzsica Vránkovics, gazdasági elemző. Az a helyzet, hogy ma reggel óta ismét emelkedik a kőolajára. Újra 79 dollár körül van, vagyis már közelíti a 80 dollárt. Ezért nagyon nehéz bármilyen előrejelzést adni. Láttuk, hogy pénteken záráskor 76 dollárra esett vissza, ma reggelre azonban ismét 4%-kal emelkedett. Jelenleg Magyarországon és Szerbiában szinte megegyeznek a benzinárak, azonban Szerbiában a dízelért 20 dinárral kell többet fizetni literenként. Amit fontos még kiemelni, hogy Magyarországon jelenleg nincsenek állami intézkedések, amellyel szabályozzák az üzemanyagárakat, míg Szerbiában igen.
2: Összesen 4200 méter új kerékpárút épül Szabadkaváros területén az OptiBike 3 projekt keretében. A munkálatok kivitelezése már megkezdődött. A tervek szerint augusztus végéig Királyhalmon összesen több mint 2800 méter, majd Palicson további 1400 méter új kerékpárút épülhet ki. Dudás Dánielt hallják.
11: Az OptiBike 3 projekt a magyar-szerb határtérség turizmusának és kerékpáros infrastruktúrájának fejlesztését célzó határon átnyúló beruházás, amely Szabadkaváros és a magyarországi Tompa önkormányzatának együttműködésében valósul meg az Európai Unió támogatásával. Újhelyi Ákos, a BMS köztársasági parlamenti képviselője.
12: 1,2 millió euró támogatást kapunk az Európai Uniótól, összességében ez több mint 2 millió eurót fog kitenni, hogyha figyelembe vesszük az OptiBike 1-et és a 2-t, és több mint 14 kilométernyi kerékpár utat építünk meg az Európai Uniónak köszönhetően. Az Európai Unió 85%-át támogatja a beruházásnak, 15%-ot pedig Szabadkaváros költségvetéséből kell kiválasztani, viszont el kell mondanom, hogy a szabadkai polgárok számára egy dinárba se fog ez kerülni, ugyanis a tartományi kormánynál támogatásra pályáztunk és meg is kaptuk.
11: Góli Csilla Szabadka alpolgármestere kiemelte, hogy az OptiBike egy olyan regionális fejlesztés, amely egyszerre szolgálja a helyi lakosság biztonságosabb közlekedését és a turizmus fellendítését.
13: Láthatóan megnövekedett a magyarországi turisták száma, akik ezeknek a kerékpárutaknak köszönhetően, melyek ugye a határ ezen az oldalán, Királyhalmán, Hajdújáráson és más határhoz közeli, Kelebián például határhoz közeli helyi közösség területén épültek ki, de ugyanúgy Magyarországon is, Ásotthalom és Tompa községek területén épültek ki kerékpárutat, és érezhető a turisták számának a növekedése. Egyre látogatottabbak a falusi rendezvényeink, szervezetten érkeznek ide kerékpárral a turisták, de ez mellett szintén ugye a második szempont az pedig, hogy ezzel tudjuk az arányos fejlesztését biztosítani a helyi közösségeknek.
11: A projekt különösen fontos elem Királyhalom szempontjából, hiszen a település bekapcsolódik egy nemzetközi kerékpáros útvonalrendszerbe, amely hosszabb távon több látogatót és új gazdasági lehetőségeket is jelentett a környék számára. Ezen felül a helyi lakosok biztonsága szempontjából is jelentős. Katona Róbert, a Királyhalom helyi közösség tanácselnöke.
14: A helyiek főleg kerékpárral közlekednek ilyenkor. Nagyon sokszor az áthaladó forgalom igazából helyismeret nélkül közlekedik, kicsit nem tudják, hogy hol találkoznak veszélyekkel, és nagyon fontos a helyiek, illetve a gyermekeinknek a biztonsága szempontjából, hogy ez a kerékpárút kiépül. Ugye lassan, hogy ez a projekt még befejeződik, akkor mondhatjuk, hogy 10 km kerékpárút fog Királyhalmon lenni.
11: A projekt keretében kerékpáros megállóhelyeket, szervizpontokat, interaktív információs táblákat és turisztikai információs pontokat is kialakítanak. A beruházás része az új kerékpáros híd is Hajdújárás kijáratánál Királyhalom irányába. Lálit Urbán Emese, építésügyi államtitkár.
15: A Vajdasági Magyar Szövetség érdekképviseletében már régen felismerték azt a hiányosságát a jelenlegi infrastruktúrának, amely a kerékpár utak fejlesztését illeti, és 2017 óta már fejlesztik a kerékpárutat vajdaságszerte, és ez az OptiBike projekt itt Szabadka környékét hálózza be a kerékpárutat.
11: Az infrastruktúrális fejlesztések mellett a projekt az egészséges életmód népszerűsítését, valamint az épített és kulturális örökség megismertetését is szem előtt tartja, mondták az illetékesek.
5: Sport.
2: Hétfőn elkezdődött a TSC 5-napos nyári labdarúgótábor a Topolyán, amelyen mintegy 70 gyerek vesz részt. A fiatalok munkáját több szakképzett edző segíti, akik egész héten változatos edzésprogrammal várják a résztvevőket. Rózsa Krisztina tudósít.
16: A táborba a 6 éves korosztálytól egészen a 12 évesekig jelentkezhettek a fiatalok, akik életkoruknak megfelelő edzéseken és foglalkozásokon vehetnek részt. Sas Tamás Mohorról érkezett, és már 6 éve az AFK ADA csapatában futballozik. Mint mondta, izgatottan várja az előttük álló 5 napot, és reméli, hogy sok új dolgot tanulhat a TSC edzőitől.
17: Még nem voltam, ez az első alkalom.
16: És eddig hogy tetszik?
17: Nagyon tetszik, úgyhogy megpróbálok kihozni magamból a legtöbbet.
16: Mire számítasz itt az 5 nap alatt, miket fogsz tanulni?
17: Hát nagyon sokat fogok szerintem tanulni, mivel ez a TSC.
16: A topolyai táborban a gyerekek betekintést nyerhetnek egy profi labdarúgó mindennapjaiba. A napi programot folyamatos foglalkozások, edzések, valamint különböző játékos feladatok alkotják. Az edzések délelőtt és délután egyaránt zajlanak. Mihalec Sándor, a TSC utánpótlás edzője.
18: Tehát 4 részből áll az edzés, egyik helyen technikai feladatokat végeznek a gyerekek, a második állomáson egy az egy elleni párharcokat csinálnak, aztán a harmadik részen egy kis érdekességet, ilyen vetélkedőket rakunk bele az edzésbe, és természetesen a negyedik része, amit a legjobban szeretnek a gyerekek játszani, tehát mérkőzést játszanak egymás közt.
16: A szervezők kiemelt célja a sport népszerűsítése és az egészséges életmódra nevelés. Fontosnak tartják, hogy a gyermekek már egészen fiatal korban megszeressék a rendszeres testmozgást. Palágyi Szabolcs, a TSC vezérigazgatója.
19: Meg tudják azt tapasztalni, hogy a TSC edzőivel milyen a munka, de arra fogunk törekedni, illetve arra törekszünk minden évben, hogy ez ilyen vidám mókásan tanulva a játékot, illetve elsajátítva olyan technikai dolgokat, amelyek fontosak egy futballista számára. Ez mögött rejlik még az egy ilyen pszichológussal is játék, foglalkoztatás.
16: A táborban a munka TSC edzőinek irányításával péntekig tart, amikor a résztvevők számos új élménnyel, barátsággal és értékes tapasztalattal gazdagodva zárják a nyári programot.
2: A pontos idő 12 óra 23 perc, híradót hallottak.
5: Időjárás.
2: 31 fokot mérünk Szabadkán jelenleg, változó felhőzetre, időnkénti napsütésre számíthatunk a folytatásban. A csúcshőmérséklet 33 fok körül várható. Időjárás.
5: Közlekedés. A mindennapok hírei
2: a Szabadkai Magyar Rádióban.
5: Reklám következik.
20: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
21: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
22: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
21: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
22: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
21: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
23: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
24: Várom a postást.
23: Jön a nyugdíj?
24: Azt várhatom.
23: A számlákat hozzák.
24: Na azt nem várnám.
23: Hát akkor?
24: Ma hozzák a hét napot.
25: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
26: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
27: Reklámot hallottak.

0: ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

0: Aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: A középárfolyamok tehát július 14-én a következőképpen alakulnak. 1 euró 117 dinár 37 para, 100 forint középárfolyamon 32 dinár 63 para, 1 svájci frank 126 dinár 56 para, 1 angol font 137 dinár 63 para, és 1 amerikai dollár 103 dinár 02 para. Ez volt a valuták hivatalos középárfolyama a Szerbiai Nemzeti Bank adatai alapján.

0: Reklám következik.
1: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
2: Reklámot hallottak.

0: itt a Szabadkai Magyar Rádió, a 107,1 MHz-en.
1: Minden, ami számít, egy helyen.
0: Hogy ne maradjon le semmiről.
1: Mozaik.
2: És ha már ránk hangolódtak, akkor íme a Pannon Televízió műsor füzetének ajánlata. Bele is lapozunk jelen pillanatban. Pont jó időben, 12 óra 30-tól a főzőműsor látható, még pedig a kárpáti kulináris. Utána Vajdaság természetvédelmi őreiről a Pannon Televízió dokumentum filmjét láthatják. Lesz Pannon gazda, benne arat ünnepségek Vajdaságban, végre nem fagyott el a kajszi nagy része, és beköszöntött a dinnye szezon. A Körút az egy közéleti és kulturális magazin, amely 14.30-kor kezdődik, utána pedig a Vidékünk magazin műsor a vajdasági hétköznapokról szól. 16 órától fitpercek, majd tanuljunk szerből. A 17 órai közelképben pedig a Zentai Tiszavirág Fesztiválról láthatnak összefoglalót ezután. Hagyományosan híradó, majd zeneszóna és 19.30-kor szubjektív, vendég a Felsőhegyi Herkules birkózó klub női sportolói közül néhány és vezető edző. Akkor 20 órakor híradó. Siflis Zoltán dokumentum filmjét a Kapus halálát 20.40-től tekinthetik meg, majd a Kincses ládánk Pacsérra utazik, és még éjfél környékén egy újabb hír összefoglalóval várja nézőit a Pannon Televízió. Én pedig egészen idáig vártam a játszó, kedvű, játékos, hangulatú hallgatóinkat, hogy válaszoljanak a Szabadkai Magyar Rádió Facebook oldalán feltett kérdésre, 7 nap előfizetésért cserébe. Nagyon sok üzenet érkezett, szinte a lap minden, igen, a heti lapunk minden oldalát megemlítik, tehát a Keresztrejtvénytől kezdve. Nagyon sok embernek a Sorsok emberek című rovat a kedvencem, ugye Perisi Tyirma írása. Vannak, akik kifejezetten a híreket, riportokat kedvelik, és hát az otthon és család, azután a helyi hírek rovata. Nagyon-nagyon tényleg örülök, hogy ennyien fellapozzák, és mindenki talál benne kedvére való írást. Az, akinek most már fél éven keresztül a postás fogja kiszállítani kedvenc heti lapját, nem más, mint Fehér Lilla, akivel hamarosan felvesszük a kapcsolatot, és jó olvasást, jó lapozgatást kívánunk, de ne feledjék, jövő kedden is várjuk Önöket egy jó kis hétnapos játékkal, mert Szabadkai Magyar Rádióban kedd, akkor hét nap, egyébként pedig a postásnál és a lapárusoknál, ha szerda, akkor hét nap. Itt pedig Mozaik, és hamarosan hírek. Tartsanak velünk!

Reklám következik. Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060 099 1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060 099 1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán. Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzlet járuválaszték Szabadkád.

0: Cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékvesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Medigroup Központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25, 024 55 50 25.
1: Reklámot hallottak.
2: 13 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Emmanuel Macron francia elnök díszvacsoráján vett részt Alexander Vucic szerb elnök Párizsban. Ezt a francia nemzeti ünnep alkalmából tartották meg a meghívott állam és kormányfők tiszteletére. Vucic újságíróknak elmondta, országa volt az egyetlen olyan résztvevő, amely nem tagja sem az Európai Uniónak, sem a NATO-nak. Szerbia és az Egyesült Államok történetükben először stratégiai párbeszédet indítanak, amelynek első ülését pénteken tartják Washingtonban. Erről beszélt Marko Gyurics szerb külügyminiszter a közmédia műsorában. Szerinte ez új szintre emeli a két ország kapcsolatait, és azt jelenti, hogy Szerbia az Egyesült Államok kiemelt partnerei közé kerül. Mindez javíthatja Szerbia nemzetközi pozícióját, ösztönözheti az amerikai befektetéseket, és pozitív hatással lehet a gazdaságra. Megszavazta az alaptörvény módosítást a Magyarországgyűlés hétfő este. 139 igen és 6 nem szavazat mellett fogadták el. Ha a köztársasági elnök aláírja a módosítást, másnap megszűnik az ő is 4 alkotmánybíró megbízatása, a következő országgyűlési választáson pedig nem indulhat az, aki már legalább 12 évig volt képviselő. 5%-kal csökkent az üzemanyagok jövedéki adója Szerbiában. A döntés célja, hogy mérsékeljék az árak növekedését a benzinkutakon, ellenőrzés alatt tartsák az inflációt, és megvédjék a lakosság életszínvonalát. Összesen 4200 méter új kerékpárút épül Szabadkaváros területén az Optibike 3 határon átnyúló uniós projekt keretében. A munkálatok már zajlanak. Mundrucó Kornél magyar filmrendező és Rádos Bájic szerb színész, forgatókönyvíró, rendező kapja a Lifka Sándor díjat a 33. Európai Filmek Palicsi Fesztiválján. A Szemlét július 18-án, szombaton 21 órakor nyitják meg a Palicsi szabadtéri nyári színpadon.
2: Időjárás.
3: Jelenleg 32 fokot mérünk Szabadkán, változó felhőzetre számíthatunk, közben pedig napsütésre is, a csúcshőmérséklet 33 fok körül alakul.
1: Az SMR hírei óránként a Régió Rádióban is.
4: Ne maradjon le a fontos dolgokról!

0: Velünk teljes lesz a kép. Részletről részletre.
1: Mozaik.
0: Hétköznaponként a 107,1-en. Mozaik. Mozaik. Színes hírek a szürke hétköznapokban.
2: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain.
3: És elérkeztünk az utolsó órához itt a Mozaikban. És azért ebben az órában is vannak témáink, mégpedig ugye az hétvégén zajlott le az 5. nyárhangoló fesztivál, és természetesen kollégáink kint voltak, és igyekeztek minél több fellépővel beszélgetést rögzíteni, és ma el is kezdjük ezek sugárzását, átadását, ma egy különleges színésznővel lesz egy beszélgetés Stefanovics Angélával, aki nem más, mint a reklámokból jól ismert Emese, egy nagyon bájos hölgyről van szó. A vele készült beszélgetés következik hamarosan, azután pedig a Lecsó Fesztiválra is invitáljuk a hallgatókat, tartsanak velünk!

0: Már hagyományosan a Palicsi Nyárhangoló Fesztivál sokszínű és szórakoztató volt. A Szekeres László Alapítvány munkatársai gondoskodtak arról, hogy humorból jusson a legtöbb a kikapcsolódni vágyó közönségnek, kicsiknek és nagyoknak. Éppen ilyen céllal lépett fel a Jászai Mari díjas magyar színésznő, Stefanovics Angéla, aki forgatókönyvíró, sőt filmrendező is. Széleskörű ismerettségre tett szert a bankreklámok MS-ként, de számos színházi produkcióban, filmben és a színház előadásaiban is szerepel. Pályája során sokszínű karaktereket formált meg, drámai és humoros szerepekben egyaránt otthonosan mozog. Játszik a Centrál Színházban, valamint tagja a Lárpórlár társulatnak is. Szerepel a Comedy Central Magyarok a Zűrben című sajátgyártású sketch show-jában, sőt, 7 évvel ezelőtt elindította humoros YouTube csatornáját Angelika Habpatron néven. A Palicsi nyári színpadra is elhozta egyedi karakteres humorát és közvetlenségét. Stefanovics Angélát fellépéséről és Duma színházi munkájáról kérdezte Szabó Hangya Teréz.
1: Hogy lesz egy nőből ilyen humoros, jó humorú, talpra esett, aranyos, szerethető és szókimondó emberke, mert hogy ezt inkább a férfiaktól szoktuk meg.
2: Jaj, ennyi dicséret után nehéz megszólalni. Hát gondolom azért itt is fellelhetőek ezek a típusú nők, főleg amennyire én így ismerem.
1: Nem lépnek színpadra.
2: Nem lépnek, de azért az élet színpadán ott vannak, és a férfiak jól ismerik őket, rettegnek is tőlük néha. Bár azért szerintem, ahogy így elnézem, mindegyiknek lesz férje, mert iszonyatos nagy szívük van az ilyen típusú nőknek, és talán te is ilyesmi lehetsz.
1: Hogy esik az egy nőnek, amikor saját magát figurázza ki a színpadon? Kitárulkozik, mert minden szereppel kitárulkozik, de ez most köszönöm. Saját magadról szólt, hogy azért az nem furcsa, egy kicsit nem kellemetlen?
2: Hát ha kellemetlen lenne, nem csinálnám. Ugye van ez az alkat, aki akár óvodába is, iskolába is, hogy mű az osztálybohóca. Hát én voltam ez a felelős általában mindenhol, úgyhogy annyira nem kínos. Persze az rosszul tud esni, amikor mások csúfolódnak rajtam, az sokkal inkább fáj. Ugye egy Cyrano is mondja, hogy magamat kicsúfolom, ha kell, de mást tegye, azt nem tűröm el. Talán ilyen.
1: És ez lehet az oka annak, hogy épp a színészetet választotta, vagy ez úgy olyan véletlenül szembe jött ez a hivatás?
2: Hát jól látod, jó emberismerő vagy, pont ez volt az oka. Igen, valahogy szerencsésen egyenes út vezetett errefelé, és elsőre felvettek a színművészet, és előtte drámatagozatos gimnáziumba jártam, tehát valahogy segített sors abban, hogy ezen a pályán mindig megtaláljam magamat, úgyhogy nagyon hálás vagyok ezzel.
1: Nyilván a színpadon is sok alakot, sok figurát kell megtalálni, de ez a stand-upos kikacsingatás, majd azt mondom a színházi deszkákról, ez egy ilyen gőzkieresztő lehetőség, mert hogy a színpadon kötött szöveg van, ugye? Itt meg azért te formálod a szöveget, jól odaszólsz néhány embernek, saját magadnak is köztük. Mire használod idézőjelben ezt a lehetőséget?
2: Nagyon örültem, hogy kipróbálhattam magam ebbe a műfajba, és hogy most már tagja is vagyok a Duma Színháznak és a Lárpórlár társulatnak is. Mondjuk ott nem kifejezetten a stand-up műfaj van, tehát ott kötött szöveg van. De humorom az mindig valahogy úgy előtérbe került, akár hogy is kerültem színpadra színészként, vagy akár improvizációs előadásokba, és az improvizációtól már tényleg csak egy lépés volt az, hogy bátorságom legyen ahhoz, hogy kipróbáljam magam itt is.
1: És akkor a stand-upos szerepek a kedvenceid, vagy inkább a klasszikus színpadi szerepek? Vagy azt kérdezem inkább, hogy a színpadi szerepek közül melyik pusztulba veszel részt szívesen, vagy pedig ezzel egy kicsit egyensúlyba tudod hozni a két dolgot?
2: Hát, mint te is tudod, meg talán többen, sokféle ilyen színpadi létezésként szerepek, vagy sokféle színpadi dolgot csinálok, úgyhogy igazából mindegyiket nagyon szeretem, és nagyon élvezem azt, hogy sok mindenbe kipróbálhatom magam. A stand-up az nekem egy újdonság, úgyhogy itt még úgy érzem, hogy van tanulnivalóm, de nagyon élvezem, hogy így új eszközöket kell megtanulnom és használnom ebben a műfajban.
1: Nehéz ez a műfaj. van kivel otthon megbeszélni például, hogy hogy is kellene, mert el nem tudom képzelni, hogy ide kiállsz, és ami eszedbe jut, bizonyára van egy koncepció a fejedben.
2: Igen, van egy koncepció, az ugye mindenképpen van. Hát, hogy nehéz-e kiállni, vagy mi, hogy nehéz-e így... Akkor elmondok egy történetet, az első stand-up, amikor kiálltam nagy arccal, Litkai Gergő, a Duma Színháznak az igazgatója teret adott annak, hogy színészek stand-upoljanak, és ilyen 10-15 perceket kellett csinálnunk, és hát egymás után jöttünk, színészként is egy nagy mellényünk volt, hogy jaj, lenéztük a stand-uposokat, hogy ez a tingli-tangli műfaj, és hát kiderült, hogy nem olyan könnyű, néma csendben hallgatták végig az első stand-up estjeinket, és hát nagyon le voltunk forrázódva, tehát más, mert egy színpadon, hogyha egy darabban játszik az ember, akkor egy szerep mögé bújsz, abban nyilvánulsz meg, itt pedig teljes mellszélességgel bele kell állnod, és egyszerűen a személyiséged, vagy az éppen adott hangulatod az, amit interpretálni kell, és azon keresztül kell tudni átnyomni ezt a humoros szövegmennyiséget.
1: És akkor megfordítom a kérdést. A színészek szeretik a stand-uposokat? Megbecsülik? Azok, akik nem stand-upoltak még, tehát nem tudják, hogy milyen nehéz.
2: Hát nem nagyon kell megbecsülniük, mert ugye mit becsül, tehát hogy így nincsen, hogy nem keresztezik így egymást, de szerintem igen, most már azért egyre nagyobb renoméja van ennek, főleg most, hogy színész kollégák is, hogy otthon azért elég hát nehéz sorsú a színházak élete, vagy a színházi színészek élete, hogy sokan vágnak bele önálló estekbe, úgyhogy az hasonló, tehát nem idegen, és valóban van egyfajta tisztelet a stand-uposok felé.
1: Minden színésztől megkérdezik, hogy neked az álmaid szerepe a színpadra tudod elképzelni, vagy a stand-up színpadra, vagy mind a kettőre?
2: Mind a kettőre, és filmezni is nagyon szeretek.
1: Ezt jó, ha hallják olyan vágyfülűek, akiknek közük van a filmhez, igaz? Igen. És mit szeretnél például egy filmben eljátszani?
2: Mindent, mindent. Ide nekem az oroszlánt is.
1: Gratulálunk.
3: This is the story of my baker.

0: Reklám következik.
1: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez, akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
2: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
3: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
4: hellovajdaság.com. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Szabadkán kiadó 2 egyszobás lakást teljesen berendezve közel a Népkörhöz. Érdeklődni a 064 131 06 40-es telefonszámon. 064 131 06 40. Kiadó egy második emeleti 30 négyzetméteres garzonlakás Szabadkán az autóbusz pályaudvarral szemben, teljesen berendezett és felszerelt, saját parkolóhely és terasz is jár hozzá. Érdeklődni a 064 973 86 87-es telefonszámon. 064 973 86 87. Fehér pulikis kutyák eladók Szabadkán. Érdeklődni ezügyben a 062 29 12 64-es telefonszámon. 062 29 12 64 a hívható telefonszám. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannoner TV honlapján is, a www.pannonertv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-tól és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-tól.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Jó napot kíván önöknek!
1: A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: Mozaik.
1: Mozaik.
0: Aktuális információk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Műsorunk folytatásában egy hétvégi programra hívjuk fel a figyelmüket, és invitáljuk az érdeklődőket, résztvevőket, ugyanis vasárnap 14. alkalommal szervezik meg a Lecsó Fesztivált a Szélmalomnál Oromon. A Varázsfalatok Egyesület szervezésében Dobó Mária elnökasszony a vonal túloldalán. Jó napot kívánok!
3: Jó napot! Üdvözlöm a rádió hallgatóit, és önöket is, a rádió munkatársait.
0: Nagyon jó, amikor 10-ig vagy 10-en fölülig eljut egy fesztivál, az azt jelenti, hogy sikere van, sikere volt, és hogy bevált, jól kitalált programokkal várják az érdeklődőket. Hát ez a 14. Lecsó Fesztivál miről szól majd?
3: Igen, ezt 14. alkalommal szervezi meg egyesületünk. Hát itt a család program, a barátok összejönnek, és elkészítenek egy lecsót a saját szokásaik szerint, és utána elfogyasztják. Természetesen lesz zsűri, aki elbírálja, a legjobbak kapnak serleget, illetve ugye a csapatoknak biztosítunk asztalt, padokat, tűzifát, és az alapanyagot, paprikát, paradicsomot és vörös hagymát.
0: A többi hozzávaló pedig, ami mindenkinek a saját receptje alapján van, azt pedig ugye mindenki saját magával elviszi.
3: Igen, így van. Aki szeretne húst beletenni, az hozza azt magával.
0: Nos, ma még tart a jelentkezés. Eddig körülbelül hányan jelezték részvételüket?
3: 12 csapat van eddig, de lehet még jelentkezni, akit esetleg érdekel. Mihály Gizellánál ugye a 062-es 166-32-78-as telefonszámon. Kicsit vagyunk ezen a téren is, ha véletlen valaki még utólag szeretne bekapcsolódni, lehet jelentkezni.
0: Nagyszerű. Nézzük akkor magát a Lecsó Fesztivált, hogyha valaki nem mint versenyző szeretne részt venni, hanem mint érdeklődő, látogató, kíváncsiskodó, akkor vasárnap hol találja meg pontosan helyszínileg ezt a fesztivált?
3: Oromon találja az úgynevezett bazén mögött a Szélmalomnál. Az a temetőnél, ha jönnek Szabadkáról például, akkor jobbra fordulnak, de meg lehet látni a nagy útról is. Ez a fő utcán van, Oromtól Kanizsa felé, meg lehet találni.
0: Szerintem menjen mindenki az illatok után, és akkor biztosan, hogy jó helyen fognak kikötni. Tehát akkor igen, vasárnap egy közös ebéd Oromon a Szélmalomnál, a Lecsó Fesztiválon. Úgyhogy a háziasszonyok, hogyha úgy döntenek, hogy most nem szeretnének olyan nagy hagyományos vasárnapi ebédet készíteni, akkor egy lecsóval is meg lehet úszni, és hát sose lehet tudni, hogy nem-e az lesz éppen a legjobb a zsűri szerint, úgyhogy már ezért is érdemes kipróbálni. Egyébként pedig köztudott, hogy lecsót is a férfiak főznek a legfinomabbat.
3: Igen, ez általában a csapatoknál is a férfiak főzik, és ügyesek nagyon. Nagyon sokféle fajta ízű lecsót készítenek, és ezt bírálja el a zsűri.
0: Tehát családi nap, közösen együtt, Oromon, vasárnap. Én köszönöm szépen az információkat, és kellemes időjárást kívánok majd ehhez a programhoz.
3: Nagyon szépen köszönjük!

0: Mozaik.
1: Részletről.
2: Részletről.
1: Részletre.
2: Részletre.
1: A 107,1 MHz-en.
3: Gyorsan elrepült ez a pár óra hossza, remélem ma is talált mindenki kedvére való témát, amivel vártam önöket az elmúlt órákban itt a Mozaikban, hiszen a nyárhangoló fesztiválról csepegtetünk most kis anyagokat, de az olvasásról is szóltunk, azután a mezőgazdászok figyelmét is felhívtuk, külföldi munkásokkal is foglalkoztunk, és az imént a Lecsó Fesztiválra invitáltuk a hallgatókat. A mai reggeli órákban dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke volt a stúdió vendégünk, és ezt a beszélgetést, ahogy ilyenkor megszokhatták, 14 óra után ismét áthallgathatják, meghallgathatják azok is, akik lemaradtak, és azok is, akik még egyszer szeretnék hallani. Holnap újabb témákkal várom majd a hallgatókat, hiszen holnap is velem ébredhetnek majd itt a Mozaikban. Jó vételt és kellemes rádiózást kíván Búzás Zsuzsanna.

0: A 70-es évek királynője, a Queen.
1: A 70-es évek királynője, a Queen.
2: A 80-as évek hercege, Prince. Prince. Prince.
3: A 80-as évek hercege, Prince.
0: Fejedelmi zenék a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.

0: Hírek.
1: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Szerdán gyásznapot tartanak Nizsben a Montenegróban történt súlyos közlekedési baleset áldozata emlékére. A tragédiában egy 21 éves Nizs közelében élő nő életét vesztette, 16 szerb állampolgár pedig megsérült. A legsúlyosabb állapotban egy 10 éves fiú van, akit kritikus sérülésekkel szállítottak a podgoricai klinikai központba, ahol az intenzív osztályon kezelik. A többi sérült állapot a stabil, még ma hazaengedhetik őket. A kisbusz vasárnap borult fel a Kotor-Niksityút Lipci település melletti szakaszán. Az első információk szerint a jármű vezetője elvesztette az uralmát a busz felett és letért az útról. Az ügyészség előzetes letartóztatást indítványozott az autóbusz vezetője ellen. Szerbia és az Egyesült Államok történetükben először stratégiai párbeszédet indítanak, amelynek első ülését pénteken tartják Washingtonban. Erről beszélt Marko Gyurić szerb külügyminiszter a közmédia műsorában. Mindez javíthatja Szerbia nemzetközi pozícióját, ösztönözheti az amerikai befektetéseket, és pozitív hatással lehet a gazdaságra is, tette hozzá Gyurić. A meghirdetett 20 helyre több mint 30-an jelentkeztek a Magyar Nemzeti Tanács jogász ösztöndíjára, mondta dr. Pásztor Bálint az SMR műsorában. A VMS elnöke hangsúlyozta, nem csökkent a program népszerűsége, a vajdasági magyar fiatalok jelentős része ugyanis igenis itthon szeretne tanulni, és olyan hivatásokat is választanak, amelyek mellett az ösztöndíj rendszer bevezetése előtt sokkal kevesebb fiatal döntött. Tisztújító közgyűlést tartott a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége. A VMDK közleménye szerint a július 11-én megtartott ülésen a küldöttek újra választották 4 éves megbízatással a párt elnökének Csonka Áront. A VMDK alelnökei az elkövetkező ciklusban Tari István, Horváth Ódri Márta és Cára József lesznek. A párt tanácselnöki feladatait Szladek László és helyettese Sörfőző Károly látja el.
0: Sport.
1: Célegyenesébe érkezett a labdarúgó világbajnokság. Ma és holnap eldől, melyik két csapat mérkőzik meg a döntőben. Ma este 9-től Franciaország Spanyolországgal mérkőzik meg. Holnap szintén este 9-től Anglia és Argentina játszik a vasárnapi döntőbe jutásért.
0: Időjárás.
1: Holnap valamivel több lesz a felhő az égen, egy-egy zápor, zivatar is előfordulhat a nap folyamán. A hőmérséklet azonban nem csökken, 32 és 34 fok között alakulnak a maximumok.
2: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Mi házhoz visszük a híreket.
1: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.

0: mély interjúk,
1: a vajdasági magyarságot érintő témák,
0: előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
1: Mérleg.
0: Plusz.
2: Köszöntöm a Szabadkai Magyar Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Lajkó Anett, stúdió vendégünk pedig dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, akivel az elmúlt hetek történéseit beszéljük át, illetve az előttünk álló időszakot üdvözlöm nálunk.
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
2: Kezdjük a fiatalokkal, nemrég ért véget Vajdasági Szabad Egyetem Kishegyesen, ahol a fiatalok és a politika, a közélet kapcsolata volt az egyik fő téma. Mit lát a mai vajdasági magyar fiatalokat, mennyire érdekli a közélet, illetve a politika, és melyek azok a kérdések, amelyek leginkább foglalkoztatják őket? Ugye itt kritikusabb hangvételű kérdések is elhangzottak a résztvevők felé.
3: És jó, hogy így volt, mert egy teljesen nyílt párbeszéd alakult ki, egy nagyon jó hangulatú panelbeszélgetésen vagyunk túl a 23. Vajdasági Szabad Egyetem keretein belül. 30 éves az idén a WIFO, 23-szor került megrendezésre a Szabad Egyetem. Azóta több generáció irányította a WIFO-t, illetve jellemezte a Vajdasági Szabad Egyetemnek a hallgatóságát. Azonban a témák, a kérdések azok évekre visszamenőleg nagyon-nagyon hasonlóak. Egy délvidéki panelbeszélgetés volt, ahol a horvátországi és a szlovéniai magyarok vezetői is jelen voltak. Arról beszélgettünk, hogy mi az, ami közös, mi az, ami másképp működik Vajdaságban, mint a Drávaszögben, vagy pedig a Moravidéken. És három fiatal kérdéseket is megfogalmazott. Én ezt a részt szerettem a legjobban, ez volt a kedvencem, mert ilyenkor látszik az, hogy hogyan gondolkodnak a fiatalok. Én mondtam is a bevezető megnyitó beszédemben, hogy fiatalok eleinte mindig olyan nagyon formálisak szoktak lenni, és kicsit úgy beszélnek, mint a politikusok, mert megvannak ezek a kötelező elemek, amiket egy megnyitó beszédben mondani kell, de utána a panelbeszélgetés vége felé már egy kicsikét felszabadultak, és szó volt a fogyásról, szó volt a támogatási rendszerről, szó volt a magyarországi belpolitikáról. Azt látom, hogy a fiatalokat eléggé foglalkoztatja a magyarországi belpolitika, ami alapvetően jó. Fontos lenne az, hogy a szerbiai belpolitikát illetően is képben legyenek. Én azt láttam, hogy képben vannak, és nem igaz, hogy a fiatalokat nem érdekli a politika, nem érdekli a közélet, érdeklődnek. Én most is megismételtem azt, amit tavaly, hogy szükség van a fiatalokra, jöjjenek, be fogjuk őket tudni integrálni, mindenkinek lesz lehetősége megmutatkozni, szolgálni ezt a közösséget, kiteljesíteni az ambícióit, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy jó hangulatú szabad egyetemen vagyunk túl, ahol a politika csak egy pici szegletét jellemezte, tehát ott voltak azért bulik is, volt ismerkedés, volt kapcsolatteremtés, voltak jó szakmai előadások, úgy hallottam.
2: Így van, többször is felhívta a fiatalok figyelmét, hogy akit érdekel a politika, közélet, azok nyugodtan felkereshetik önöket. Ez egyébként az elmúlt időszakban hogyan nézett ki a gyakorlatban? Történtek-e ilyen megkeresések?
3: Elmondtam a Szabad Egyetemen is, hogy e tekintetben is a hitelességet tartom fontosnak. Nagyon sokszor beszélek a hitelesség lényegességéről a politikában, és beszámoltam arról, jelentést adtam arról, hogy a múltkori Szabad Egyetem óta az a helyzet alakult ki, hogy olyannyira jöttek a fiatalok, hogy a három legközelebbi munkatársamnak az átlag életkora 26 év. Ez nem azt jelenti, hogy az idősebbeket elzavarjuk nyugdíjba a legkevésbé, és ez azt jelenti, hogy mindenkit igyekszünk beintegrálni, mindenkinek a véleménye számít, és az, hogy a fiatalok kapjanak lehetőséget, és az ő hangjuk megjelenjen a Vajdasági Magyar Szövetség politizálásának a mindennapjaiban, én ezt kiemelten fontosnak tartom.
2: A fiatalok itthon tartásának egyik gyakorlati eszköze a jogász ösztöndíj program. Nemrégiben járt le a jelentkezési határidő. Hányan jelentkeztek és elégedette a számukkal?
3: Nagyon kíváncsi voltam, hogy milyen számokat fog produkálni a jogász ösztöndíj ebben az évben, mert sokszor mondtam azt, hogy a nemzetpolitikának az egyik leginkább mérhető eleme volt az elmúlt 5 esztendőben a jogász ösztöndíj, és több mint 90 fiatal kapott lehetőséget és támogatást arra, hogy a jogász szakmát választva, a jogi egyetemet elvégezve jogászként a közösség szolgálatába álljon. Úgyhogy amint lejárt a jelentkezési határidő, akkor megkérdeztem a Magyar Nemzeti Tanácsban, hogy hogy állunk, és örömömre szolgál az, hogy több mint 30-an jelentkeztek, tehát a 20 helyre több mint 30-an jelentkeztek. A Magyar Nemzeti Tanácsban az objektív pontozási rendszer alapján majd eldöntik, hogy mely 20 fiatal fog jogász ösztöndíjban részesülni, de azt nagyon fontosnak tartom, hogy nem csökkent a programnak a népszerűsége, továbbra is a vajdasági magyar fiatalok jelentős része igenis itthon szeretne tanulni, és olyan hivatásokat is választanak, amelyeket az ösztöndíjrendszer bevezetése, kiteljesítése előtt sokkal kisebb mértékben. Ilyen például a jogász szakma, de említhetnénk az orvosokat, fogorvosokat, közgazdászokat, akikre vonatkozóan a Magyar Nemzeti Tanács az elmúlt időszakban szintén külön ösztöndíjakat vezetett be.
2: Más téma, a vajdasági magyar újrakezdés Budapesten egyeztetett a Tisza kormány képviselőivel. Ön egyik bejegyzésében akkor úgy fogalmazott, hogy a vajdasági magyarok képviseletéhez a belgrádi parlament üléstermébe kell bejutni, nem a magyar országgyűlésbe. Hogyan látja a vajdasági magyar újrakezdés szerepét, illetve egyáltalán mi az, ami ön szerint elsősorban fontos a vajdasági magyarság szempontjából, érdekképviselet tekintetében, illetve ennek tükrében, hogy Budapesten egyeztetett az újrakezdést?
3: Az elmúlt 32 év a vajdasági magyar politika történetben bebizonyította azt, hogy ennek a közösségnek akkor van esélye a fennmaradásra, megmaradásra, fejlődésre, ha a lehető legnagyobb mértékben egységes, és ha sikeresen veszi a nem túl ritkán megrendezésre kerülő választási megmérettetéseken az akadályokat. Éppen ezért az elmúlt 32 évben a Vajdasági Magyar Szövetség volt az a politikai párt, amely elnyerte az embereknek a bizalmát egészen konkrétan az elmúlt 3 évtizedben, hiszen 96-tól a VMS az egyetlen vajdasági magyar politikai szervezet, amely az emberek bizalmának köszönhetően a szerbiai, azt megelőzően jugoszláv parlamentben jogot szerzett arra, hogy képviselhesse a vajdasági magyar közösségnek az érdekeit, és ezt a munkát elvégezte. Időnként jelentek meg ellenzéki csoportosulások, majd eltűntek, vagy itt vannak továbbra is. Az elmúlt egy évben újabb vajdasági magyar ellenzéki szervezetek jöttek létre, legalább 2. Ennek ellenére én továbbra is azt hirdetem, és azt vallom, azt mondom, amit a tévévitában is itt a Pannon RTV esetében, hogy abban látnék megoldást, és azt tartanám fontosnak, hogy a vajdasági magyar politikai szervezetek egy asztalhoz tudjanak ülni, és megnézzük, hogy melyek azok a nemzeti minimumok, amelyek ügyében egyet tudunk érteni. A Vajdasági Magyar Szövetség, én magam személy szerint is erre nyitott vagyok továbbra is. Hogyha erre nem lesz nyitottság, akkor meg amikor valamilyen választások következnek, akkor a Vajdasági Magyar Közösség tagjai eldöntik, hogy kinek szavaznak bizalmat. Erre a budapesti találkozóra azért reagáltam, mert egy picit abszurd volt, mert egy nem egészen egy hónapja létrejövő civil szervezetnek a képviselőit fogadták Magyarország országgyűlésében. Én azt gondolom, hogy a magyar kormánynak, magyar parlamenti többségnek szíve joga azzal leülni, tárgyalni, akivel csak szeretne. Ilyen tekintetben én magam találkoztam már Magyar Péter miniszterelnökkel, találkoztam Forsthoffer Ágnes parlamenti elnökkel itt Szabadkán, illetve Lakos Eszterrel, a Tisza párt európai parlamenti delegáció vezetőjével Brüsszelben. Alapvetően nem látok problémát abban, hogy más szervezetek véleményét is meghallgatják, de remélem, hogy az, amit Tar Zoltán miniszter úr április végén egy Facebook posztban közölt, hogy a határon túli magyar közösségeknek kell eldönteniük, hogy kit tartanak legitim képviselőjüknek, ez a jövőben is igaz. Nekem nincs okom arra, hogy megkérdőjelezzem a jelenlegi magyar kormány tisztségviselőinek az őszintességét, és bízom abban, hogy arra a találkozóra is hamarosan sor kerül, amiről még április elején egyeztünk meg Magyar Péter miniszterelnökkel, hogy elfogadván az én meghívásomat Vajdaságba látogat. Várjuk ennek a programnak a létrejöttét.
2: Akkor az elmúlt hetekben sem történt semmilyen közelítés egymás felé, tehát együttműködésről még nincs szó, akár ugye a VMS plénum újrakezdés VMDK tekintetében.
3: Én úgy látom, hogy ezek az ellenzéki szervezetek, ezek kizárólag a VMS ellenében definiálják önmagukat. Talán azt fűzném hozzá, hogy egyetlen egy más szervezet van, amelyet jobban utálnak, mint a Vajdasági Magyar Szövetség, ez a másik ellenzéki szervezet. Tehát, hogy egészen konkrét legyek, úgy láttam, hogy a Vajdasági Magyar újrakezdés, és például a Vajdasági Magyar Plénum, vagy a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége távolabb áll egymástól, mint a VMS bármelyik szervezettől ezek közül, de hát ők majd tudják, hogy hogyan kell magukat pozícionálni. Lesznek választások az idén. Mondom még egyszer, én továbbra is abban hiszek, hogy egy asztalhoz kellene ülni, de amennyiben erre továbbra se lesz ellenzéki oldalról nyitottság, akkor abban az esetben majd a vajdasági magyar polgárok egy tisztességes választási kampányt követően a pluralizmus jegyében eldöntik, hogy kinek szavaznak bizalmat.
2: Az ellenzék fejével gondolkodom, ezt nyilatkozta a Szabad Egyetemen. Ez mit jelent pontosan, és milyen stratégiai lépéseket diktál ez a fajta gondolkodásmód?
3: Ezzel azt szerettem volna mondani, hogy meghallgatom, meghallgatjuk a kritikákat, és hogy nem valamiféle álomvilágban élünk, vagy valamiféle rózsaszín köddel bevont világban hirdetjük azt, hogy minden szipi-szupi és minden nagyon rendben van. Valóban fontosnak tartom azt, hogy egyrészt meghalljuk az embereknek a hangját, hogy folyamatosan az emberek között legyünk, ne valamiféle hűtött iroda házakban, vagy nem tudom én, a székházban, és onnan okoskodjunk, hogy az embereknek mire van szüksége. Másrészt pedig azt is fontosnak tartom, hogy meghalljuk a kritikus hangokat, és hogyha valamilyen ellenvélemény elhangzik, akkor az ügyben megvizsgáljuk azt, hogy esetleg valamiben igazuk van-e. Nagyon-nagyon gyakran klasszikus ellenzéki megszólalások ezek, amelyek kizárólag a kritika megfogalmazása miatt kritizálnak, de néha van alapja is ezeknek a kritikáknak, úgyhogy ezt szerettem volna kifejezni azáltal, hogy az ellenzék fejével gondolkodom, tehát nem csak a magunk igazsága van, meg kell hallgatni másokat is, és abból leszűrni azt, hogy mi az, ami a közösség megmaradása, fejlődése érdekében szempontjából a helyes megoldása a különböző kérdésekben.
2: Magyarországon nagyon sok minden történt az elmúlt időszakban, például ha a közmédiára gondolunk, és ez nyilván a vajdasági közéletet is felbolygatta, komment cunamik érkeztek különböző bejegyzésekre ennek kapcsán, ezt hogyan kommentálná?
3: Én nem nagyon szeretnék a magyarországi belpolitikai eseményekbe beleszólni. Nem látok, és kizárólag ezt tartom relevánsnak az ügyben, nem látom olyan vonatkozásait ezeknek a kérdéseknek, amelyek alkalmazhatóak lennének a mi vajdasági magyar valóságunkban, vagy a mi vajdasági magyar közéletünkben. Én nagyon bízom abban, hogy Magyarországon is nyugvó pontra kerülnek az érzelmek, és hogy olyan döntések fognak születni, amelyek a normalitást fogják jelenteni Magyarországon is, a határon túli magyarok viszonylatában, hiszen számos alkalommal mondtuk el az elmúlt évtizedekben, hogy a határon túli magyar közösségeknek az az érdeke, hogy erős anyaországgal rendelkezzünk. Akkor lehet egységes az anyaország, hogyha erős az anyaország, hogyha egységes. Ami nem azt jelenti, hogy nem lehetnek különböző vélemények a politikai életben, de az, ami Magyarországon az elmúlt hónapokban zajlott, azzal én semmilyen mértékben nem tudok azonosulni, azzal a sárdobálással, azzal az adókapokkal, azzal a hangulattal, ami jellemzi Magyarországot az elmúlt hónapokban, és nagyon remélem, hogy ez Vajdaságban, a mi magyar közéletünkben nem fog mintának számítani, egyenlőre nem számít mintának, és én ezt nagyon jónak tartom.
2: sűrű diplomáciai programja volt nemrégiben Brüsszelben, asztalhoz ült a Tisza párt, valamint a Fidesz-KDNP képviselőivel, és úgy fogalmazott, hogy feladatuk az, hogy összekössék Vajdaságot és Szerbiát Budapesttel és Brüsszellel. Konkrétan milyen ügyeket sikerült előbbre vinni ezeken a találkozókon?
3: Most nagyon örülnék annak, hogyha bejelenthetném, hogy ennek következtében néhány héttel később megnyílt a hármas klaszter Szerbia esetében. Persze ezt én nem mondanám, mert világos lenne, hogy nem én intéztem ezt el Brüsszelben. De a viccet félretéve nagyon sajnálatosnak tartom azt, hogy a kipipázott feladatok, a megoldott kérdések, a teljesített Európai Uniós elvárások ellenére sem sikerült már megint előrébb lépni az ország unió csatlakozása ügyében. Szerbia polgárainak, azon belül különösen a vajdasági magyaroknak érdeke lenne az, hogy az ország csatlakozzon az Európai Unióhoz. Itt akár a REM esetében, akár a választási törvények módosítása ügyében, a pártfinanszírozási törvény vonatkozásában történtek olyan előrelépések, amelyek legalább egy klaszternyitást egészen biztosan érdemeltek volna. Egyelőre nem így lett, egy picikét még lehet esetleg bizakodni ez ügyben. Ami pedig az én brüsszeli találkozóimat illeti, időről időre fontos, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség megjelenjen Brüsszelben. Az én esetemben ez az időről időre azt jelenti, hogy 7 év után voltam Brüsszelben 2 napot, és ilyenkor fontos az, hogy a Magyarországon politikai támogatottsággal rendelkező pártokkal is legyen egy egyeztetés, legyen egy beszámoló arról, hogy a Vajdasági Magyar Szövetségnek mik a prioritásai, meg az ott szolgálatot teljesítő szerbekkel is. Ezért voltam a Vajdasági Iroda vezetőjénél, ezért voltam az állandó képviselet vezetőjénél és munkatársainál. Összefésültük, hogy kinek milyen információi vannak, és mit tettünk annak érdekében, hogy végre valami történjen az ország uniós csatlakozása ügyében.
2: Mit tartogatnak az előttünk álló hetek munka szempontjából, illetve a vajdasági magyar közösség szempontjából?
3: Rengeteg munkát, sok rendezvény lesz, jó rendezvények lesznek, ezek közösségépítő rendezvények, elég csak visszagondolni az elmúlt hétvégére a Nyárhangoló Fesztiválra Palicson, hogy a legkisebbektől a legidősebbekig mindenki megtalálhatta a neki szóló tartalmat. Rengeteg településen vannak még a legkülönbözőbb rendezvények. Azt javaslom a Vajdasági Magyar Közösség tagjainak, hogy vegyenek részt ezeken a rendezvényeken, mert így lehet szembesülni azzal, hogy mekkora erő lakozik a Vajdasági Magyar Közösségben még mindig, és ez így fog maradni a jövőben is. Augusztus 15-én lesz a Vajdasági Magyar Szövetségnek a központi Szent István napi ünnepsége, Ruzsa Magdi koncert is lesz aznap Palicson, biztos, hogy rengetegen lesznek. Ezen kívül pedig elindítjuk a választási felkészülést, hiszen az ősz folyamán most már szinte biztos, hogy parlamenti választások megtartására fog sor kerülni. MNT választások is lesznek, úgyhogy a következő heteket ezek az előkészületek fogják meghatározni annak érdekében, hogy a következő választásokat követően se legyen a közösségünk védtelen, mert a vajdasági magyar közösség akkor tud prosperálni, akkor tud fejlődni, amennyiben van erős magyar érdekképviselet a belgrádi parlamentben. Ez mindennek az alapja, ez így volt az elmúlt 32 évben is, így lesz a jövőben is.
2: Köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt.
3: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Mi interjúk.
1: A vajdasági magyarságot érintő témák.
0: Előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
1: Mérleg.
0: Plusz.

0: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069-123-35-15. solarhero.do.rs 069-123-35-15.
3: Miközben a fociláz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
1: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
3: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
4: Minden kedden 20 és 21 óra között
5: Led Zeppelin
6: és a Black Sabbath, AC/DC,
5: Motorhead,
6: dereng valami?
7: A klasszikus rock esti iskolája.
5: Jó ég, mit tanítanak nektek?
4: Rock klasszik. Ajánlót hallott.

0: hiszem el, hogy már megint lekéstem.
1: Hogy ne maradjon le semmi.
2: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Az ön állomása.

0: A 70-es évek királynője, a Queen.
1: A 70-es évek királynője, a Queen.
2: A 80-as évek hercege, Prince. Prince. Prince.
3: A 80-as évek hercege, Prince.
0: Fejedelmi zenék a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.

0: Reklám következik.
1: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
2: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
3: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024-4-150-150. 024-4-150-150.
4: Reklámot hallottak.
5: 15 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Hírek.
7: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Továbbra sincs döntés arról, hogy mikor tárgyalhatnak újra.
6: Hírek.
7: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Továbbra sincs döntés arról, hogy mikor tárgyalhatnak újra a Szerbia-Európai Uniós csatlakozási folyamatának harmadik lap.

0: A jogállamiság terén. Hozzátette, Brüsszel pozitív visszajelzéseket kapott Belgrádtól, miszerint Szerbia kész szorosabban igazodni az Európai Unió stratégiai irányvonalaihoz. Az ír elnökség kijelentette, hogy folytatja az egyeztetéseket. A meghirdetett 20 helyre több mint 30-an jelentkeztek a Magyar Nemzeti Tanács jogász ösztöndíjára, mondott dr. Pásztor Bálint az SMR műsorában. A VMS elnöke hangsúlyozta, nem csökkent a program népszerűsége, a vajdasági magyar fiatalok jelentős része ugyanis igenis itthon szeretne tanulni, és olyan hivatásokat is választanak, amelyek mellett az ösztöndíj rendszer bevezetése előtt sokkal kevesebb fiatal döntött. Tisztújító közgyűlést tartott a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége. A VMDK közleménye szerint a július 11-én megtartott ülésen a küldöttek újra választották 4 éves megbízatással a párt elnökének Csonka Áront. A VMDK alelnökei az elkövetkező ciklusban Tari István, Horváth Ódri Márta és Szára József lesznek. A párt tanácselnöki feladatait Szladek László és helyettese Sörfőző Károly látja el. A Vajdasági Magyar Plénum független közéleti platformként működik tovább, pártpolitikai kötöttségek nélkül, áll a plénum által kiadott nyilatkozatban. Tájékoztatásuk szerint az MNT választáson olyan független jelöltek közösségeként kívánnak megjelenni, akik helyi tapasztalataikra és a közösség valós igényeinek ismeretére építve képviselik és szolgálják a vajdasági magyarságot. Július 15-től átlagosan mintegy 10%-kal drágulnak a vasúti menetjegyek Szerbia belföldi forgalmában. Szabadka és Belgrád között az Intercity vonatra, illetve a Szokóra, a Sólyomra 1100 dinár helyett 1210 dinárért szállhatunk majd fel július közepétől.
1: Sport.
0: Célegyenesébe érkezett a labdarúgó világbajnokság. Ma és holnap eldől, melyik két csapat mérkőzik meg a döntőben. Este egy igazi európai rangadót szurkolhatunk végig. A bajnokság legnagyobb favoritjának tartott Franciaország Spanyolországgal mérkőzik meg 21 órától. Holnap, szintén este 9-kor a másik ágon Anglia és Argentina vív meg a másik finálés helyért. A döntő vasárnap lesz.
1: Időjárás.
0: Szabadkán jelenleg 32 fok van. Holnap valamivel több lesz a felhő az égen, egy-egy zápor, zivatar is előfordulhat a nap során. A hőmérséklet azonban nem csökken. 32 és 34 fok között alakulnak a maximumok.
2: A régió legfontosabb információi a Szabadkai Magyar
3: és a Régió Rádió hullámhosszán.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak. A 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
0: Szabadkai Magyar Rádió, ahol
2: a dal most neked szól.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Szabadkán kiadó 2 egyszobás lakást teljesen berendezve közel a Népkörhöz. Érdeklődni a 064 131 06 40-es telefonszámon. 064 131 06 40. Kiadó egy második emeleti 30 négyzetméteres garzonlakás Szabadkán az autóbusz pályaudvarral szemben, teljesen berendezett és felszerelt, saját parkolóhely és terasz is jár hozzá. Érdeklődni a 064 973 86 87-es telefonszámon. 064 973 86 87. Fehér puli kiskutyák eladók Szabadkán. Érdeklődni ezügyben a 062 29 12 64-es telefonszámon. 062 29 12 64 a hívható telefonszám. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannoner TV honlapján is, a www.pannonertv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 00:30-11, valamint délután 13:30-16.
1: Hétvégén 21:30-12, valamint délután 14:30-17.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: ajánló következik.
1: Rózsa Sándor Fesztivál július 19-én Hajdújáráson. Ünnepeljük a legnagyobb betyárt a Zöld Központban. Finom ételek, hideg italok, betyárpróba, kézműves kirakodóvásár, zenei kavalkád és kézműves foglalkozás gyerekeknek. Reggel 10 órától Tomi és Tibi húzza a talpalávalót. Főzőversenyen is megmérkőzhetnek a legjobb szakácsok. Bővebb információ és jelentkezés a 061-152-37-46-os telefonszámon. 061-152-37-46. Rózsa Sándor Fesztivál Ásotthalomtól Hajdújárásig. Egy betyáros vasárnap.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
1: Időtálló slágerek.
0: A 70-es évek magyar kedvencei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
4: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 16 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Híradó.
3: Emmanuel Macron meghívására Párizsba utazott a szerb elnök. Megkezdi a felkészülést az őszi parlamenti és nemzeti tanácsi választásokra a VMS. Csonka Áron maradt a VMDK elnöke. Független közéleti platformként működik tovább a Vajdasági Magyar Plénum, és ma is holnap kiderül, mely két válogatott kerül a foci VB döntőjébe. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Párizsban megrendezték a hagyományos katonai díszszemlét Franciaország nemzeti ünnepe a Bastille ostromának évfordulója alkalmából. Az eseményen számos állam és kormányfő vett részt, köztük Alexander Vučić, szerb államfő is. Franciaország július 14-én a Bastille 1789-es ostromának évfordulóját, a francia állam és kormányfő vett részt, köztük Alexander Vučić, szerb államfő is. Franciaország július 14-én a Bastille 1789-es ostromának évfordulóját, a francia forradalom kezdetét ünnepli. A nap 1800

0: Franciaország Szerbia egyik legfontosabb partnere, és bízik abban, hogy a két ország tovább erősíti kapcsolatait. A vacsora után újságíróknak azt mondta, megtiszteltetés, hogy Szerbia meghívást kapott a rendezvényre, és országa volt az egyetlen résztvevő, amely nem tagja sem az Európai Uniónak, sem a NATO-nak. A francia nemzeti ünnepségek vasárnap este az Eiffel-toronynál rendezett látványos drónsóval és tűzijátékkal folytatódtak, amint egy 20 perces előadásban 1600 drón vett részt. Hétfőn Vučić részt vett a katonai parádén is. A Concorde téren rendezett díszszemlét a műrepülő kötelék nyitotta meg, majd vadászgépek és 10 európai ország repülőgépei is felvonultak. A francia védelmi minisztérium adatai szerint a parádén 6686 katona, 315 katonai jármű, 98 repülőgép, 33 helikopter és a köztársasági gárda 193 lova vett részt. Vučić az első sorból követte az eseményt más meghívott állam és kormányfők társaságában. Az esemény után a szerb államfő sajtótájékoztatót tartott. Jó érzés volt ma Szerbia polgárának lenni, különösen pedig Szerbiát képviselni Champs-Élysées-en és a Concorde téren. Remélem, hogy a jövőben bármikor lehetőségünk lesz viszonozni francia barátainknak ezt a megtiszteltetést. Emellett kihasználtam az alkalmat arra is, hogy hosszabban beszélgessek António Costával, az Európai Tanács elnökével, természetesen Keir Starmer, brit miniszterelnökkel, Nikos Christodoulidis ciprusi elnökkel, valamint Alexander Stubb finn elnökkel. Beszélt még az orosz energiahordozókat érintő várható amerikai intézkedésekről is. Kiemelte, hogy Szerbia ugyan nem importál orosz olajat, de orosz gázt igen, ezért a pénteken kezdődő amerikai stratégiai párbeszéd során megoldást keresnek. A háborús helyzetek kapcsán az ukrajnai konfliktus és a Hormozi szorosnál kialakult feszültség miatt emelkedő olajárakra figyelmeztetett. Bejelentette, hogy javasolni fogja az üzemanyagokra kivetett jövedéki adó 20%-ot csökkentését az árak és az infláció mérséklése érdekében. Ennek megfelelően azt fogom javasolni a pénzügyminiszternek és Szerbia kormányának, hogy péntekig ismét csökkentsék a jövedéki adóinkat, ne csak 10%-kal, hanem 20%-kal, vagyis 20%-kal csökkentsék az olajra kivetett jövedéki adóból származó bevételeinket, hogy fent tudjuk tartani a normális árat, az emberek számára megfizethető árat, és hogy meg tudjuk akadályozni bármilyen meglepetést az infláció spirállal kapcsolatban. A szerb államfő azt is közölte, hogy részt vesz a július 15-i kijevi csúcs találkozón, ahol várhatóan valódést az infláció spirállal kapcsolatban. A szerb államfő azt is közölte, hogy részt vesz a július 15-i kijevi csúcs találkozón, ahol várhatóan Volodymyr Zelenszkijjel is találkozik.
1: A Vajdasági Magyar Szövetség a következő hetekben megkezdi a felkészülést az ősszel esedékes parlament és nemzeti tanácsi választásokra, mondta dr. Pásztor Bálint a Szabadkai Magyar Rádió műsorában. A VMS elnöke a Magyar Nemzeti Tanács jogász ösztöndíjáról, valamint egyéb aktuál politikai témákról is beszélt. Lajkó Anett és Loboda Árpád összeállítása.
2: Dr. Pásztor Bálint a Szabadkai Magyar Rádió műsorában úgy fogalmazott, az elmúlt 32 év a vajdasági magyar politika történetben bebizonyította azt, hogy ennek a közösségnek akkor van esélye a fennmaradásra és a fejlődésre, ha a lehető legnagyobb mértékben egységes, és ha sikeresen veszi az akadályokat a választásokon. A VMS elnöke hangsúlyozta, hogy az elmúlt 32 évben a Vajdasági Magyar Szövetség volt az a politikai párt, amely elnyerte az embereknek a bizalmát, ezért egy kicsit abszurdnak tartja, hogy a Vajdasági Magyar újrakezdés delegációja egyeztetéseket folytatott Budapesten.
3: Egy picit abszurd volt, mert egy nem egészen egy hónapja létrejövő civil szervezetnek a képviselőit fogadták Magyarország országgyűlésében. Én azt gondolom, hogy a magyar kormánynak, magyar parlamenti többségnek szíve joga azzal leülni, tárgyalni, akivel csak szeretne. Ilyen tekintetben én magam találkoztam már Magyar Péter miniszterelnökkel, találkoztam Forsthoffer Ágnes parlamenti elnökkel itt Szabadkán, illetve Lakos Eszterrel, a Fisza párt európai parlamenti delegáció vezetőjével Brüsszelben. Alapvetően nem látok problémát abban, hogy más szervezetek véleményét is meghallgatják, de remélem,

0: remélem, hogy az, amit Tar Zoltán miniszter úr április végén egy Facebook posztban közölt, hogy a határon túli magyar közösségeknek kell eldönteniük, hogy kit tartanak legitim képviselőjüknek, ez a jövőben is igaz.
1: Dr. Pásztor Bálint kiemelte, hogy bízik benne, hogy arra a találkozóra is hamarosan sor kerül, amiről még április elején egyezett meg Magyar Péterrel. A magyar miniszterelnök akkor elfogadta a VMS elnökének Vajdaságba szóló meghívását. A politikus a Magyar Nemzeti Tanács jogász ösztöndíjáról is beszélt, aminek köszönhetően egyre több vajdasági magyar fiatal választja ezt a pályát.
0: Örömömre szolgál az, hogy több mint 30-an jelentkeztek, tehát a 20 helyre több mint 30-an jelentkeztek. A Magyar Nemzeti Tanácsban az objektív pontozási rendszer alapján majd eldöntik, hogy mely 20 fiatal fog jogász ösztöndíjban részesülni, de azt nagyon fontosnak tartom, hogy nem csökkent a programnak a népszerűsége, továbbra is a vajdasági magyar fiatalok jelentős része igenis itthon szeretne tanulni, és olyan hivatásokat is választanak, amelyeket az ösztöndíjrendszer bevezetése, kiteljesítése előtt sokkal kisebb mértékben.
1: Ősszel várhatólag parlamenti és nemzeti tanácsi választásokat is tartanak Szerbiában. Dr. Pásztor Bálint kiemelte, hogy a VMS a következő hetekben megkezdi a választási felkészülést annak érdekében, hogy a következő választásokat követően se legyen a vajdasági magyar közösség védtelen. Az ugyanis csak akkor tud prosperálni, amennyiben van erős magyar érdekképviselet a belgrádi parlamentben, emelte ki a pártelnök.
2: Tisztújító közgyűlést tartott a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége. A közlemény szerint a július 11-én megtartott ülésen a küldöttek újra választották 4 éves megbízatással a párt elnökének Csonka Áront. A VMDK alelnökei az elkövetkező ciklusban Tari István, Horváth Udri Márta és Cára József lesznek. A párt tanácselnöki feladatait Szladek László és helyettese Sörfőző Károly látja el a döntés szerint. A tisztújító közgyűlésen a régi új elnök megtartotta az elmúlt ciklusra vonatkozó beszámolóját. Csonka Áron a VMDK elkövetkező 4 évre vonatkozó célkitűzéseiről is beszélt az eseményen.
3: Elsősorban szeretnénk a saját alapszervezeteinket erősíteni. Szeretnénk minél több fiatalt bevonni a VMDK-ban és a VMDK-nak a politikájába, mint tevőleges részét a VMDK-nak, hogy azok új ötletekkel és új meglátásokkal egy kicsit a VMDK arculatát is felfrissítsék. Valamint kihívások vannak előttünk, ami a Magyar Nemzeti Tanácsi Választásokat illeti, és Szerbiában ugye mindig esedékes rendkívüli parlamenti vagy rendes elnöki választások előtt ugye vagyunk. Ezeket a témákat is értékeltük, és megfogalmaztuk azt a valójában fő dilemmát, hogy melyik út volna helyes, amit természetesen meg fogjuk hozni a megfelelő döntéseket, hiszen látjuk, hogy november 1-e óta, amióta az előthető leesett, azóta egy újabb társadalmi folyamatok indultak el.
2: A Vajdasági Magyar Plénum független közéleti platformként működik tovább, pártpolitikai kötöttségek nélkül, áll a plénum által kiadott nyilatkozatban. Mit fogalmaznak? Az elmúlt év tapasztalatai megerősítették őket abban, hogy a vajdasági magyar közösség érdekeit a plénum etikai minimumán, az egyetemista mozgalom elvein, a szolidaritáson, a létmegtartó sokszínűségen és a szakmai alapokon nyugvó közéleti képviselettel kívánják szolgálni. Elsődleges feladatuk nem a mindenkori pártpolitikai érdekek szolgálata, hanem a vajdasági magyar közösség hosszú távú érdekeinek képviselete, magyarázzák. Tájékoztatásuk szerint az MNT választáson olyan független jelöltek közösségeként kívánnak megjelenni, akik helyi tapasztalataikra és a közösség valós igényeinek ismeretére építve képviselik és szolgálják a vajdasági magyarságot.
4: Sport.
2: Cél egyenesébe érkezett a labdarúgó világbajnokság. Ma és holnap eldől, melyik két csapat mérkőzik meg a döntőben. Este egy igazi európai rangadót szurkolhatunk végig. A bajnokság legnagyobb favoritjának tartott Franciaország Spanyolországgal mérkőzik meg 21 órától. Holnap, szintén 21 órakor, a másik ágon Anglia és Argentína vív meg a másik finális helyért. A döntő vasárnap lesz. A pontos idő 4 óra 11 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. A napraforgónak is hiányzik az eső. Összművészeti gyermektábort szerveztek Magyarkanizsán, és szintén ott tartják a nemzetközi birkózó edzőtábort is. Jönnek a részletek. A nyári hőség és a csapadék hiány egyre komolyabb kihívás elé állítja a vajdasági gazdákat. A napraforgó ugyan jobban viseli a szárazságot, mint a kukorica, de a virágzás időszakában nagy szükség lenne az esőre. A termelők most abban bíznak, hogy a következő hetek időjárása még segíthet a várható termésen. Annus Beatrix riportja.
4: Vajdaságban már javában sárgálanak a napraforgó táblák, a látvány azonban önmagában még nem garantálja a jó termést, július közepén a növény fejlődése szempontjából kulcsfontosságú időszak zajlik, ezért minden csapadékos nap és minden hőhullám jelentősen befolyásolhatja a jövőbeni betakarítás eredményét. Az északbácskai határban virágzik a napraforgó, de közelebbről már jól látszanak a száraz időjárás nyomai. Több táblán az alsó levelek fokozatosan elszáradnak, miközben a növény a rendelkezésre álló nedvességet igyekszik a virágzat és a kaszatok fejlődésére fordítani. Richter Frányú, szabadkai termelő.
5: Milyen állapotban vannak a napraforgó földek? Mire számítanak, milyen állapotban van most a növény?
6: Hát a napraforgók, ezek elég jól bírják ezt a szárazságot, egyik a növények közül, ami legjobban bírja. Azt mondják, a trópus a növény, az valójában úgy is néz ki, hogy úgy van, mert az eső hiányában vannak, nagyon szenvednek a többi növények, napraforgón alig, ha meglátszódik már az eső hiánya, némelyik parcellákon, az mind attól függ, hogy mi volt az elővetemény. De ami ilyen buzáv után, vagy tritikál, vagy ilyen kalász után mentek, azok nagyon jó bírják, nagyon jó termések mutatkozik, úgyhogy már régen mutatkozott ilyen szép termésre a napraforgó, mint az idén.
5: Mire számít egyébként? Megviselheti-e jobban a napraforgót ez a helyzet, hogyha nem lesz csapadék?
6: Szerintem igen, most nagyon szükség van rá. Most idáig nagyon jól bírták, de most elérkezett abba a fázisba, most önti meg a szemeket, szóval nagyon hiányzik az eső. Ha nem lesz csapadék, szerintem összehúzódnak a szemek is ott is, meg kezdnek látszódik, ott ő rajtuk is most már kezd látszódni a levelek, kezdnek leleankulni ebből a melegtől, megviseli biztos a napraforgót, és terméscsökkenés biztosan lesz, de ha lesz egy kis csapadékuk, akkor mondhatom, hogy talán a napraforgókra az idén rekordtermések lesznek.
4: Nem csak a termés mennyisége számít, hanem a mag olajtartalma is, hiszen ez nagyban befolyásolja a felvásárlási értéket, mondják a gazdák. Kecsenovics János, csantavéri termelő.
7: Volt először szárazság, utána ilyen madárvarjú invázió, hát azt átvészelték, és utána fejlődtek, hát a csapadék hiány az jelentős volt őnála is, mint minden másnál, de hála Istennek szerencsésen befejeződött a butonizáció, most már a fejek kialakultak, reméljük, hogy kapunk még sok csapadékot, hogy meg tudjanak töltődni a szemek, mert ez hozza majd a termésnek a mennyiségét.
4: Jó évben hektáronként akár 3-4 tonna termés is betakarítható, az idei száraz körülmények között azonban sok gazda ennél szerényebb eredményre számít. Körmös Lehel, csantavéri termelő.
8: Nem számoltam, de nagyjából a 7. aszályos év, amikor olyan jó középtermés alatti hozamokat várunk. Tudom, hogy több településen voltak nagyobb záporok. Láttam a közösségi oldalakon 30-40, még attól is több litert. Mi sajnos nem ebben a szerencsés helyzetben voltunk. 1-3-4 liter, ennyi jutott nekünk. Ezzel fogjuk a gazdasági évet a napraforgó szempontjából fejezni. Nem várunk egyáltalán jó hozamra. Én azt hiszem, hogy a rosszabb határrészeken, ahol szinte abszolút nem volt eső, vagy még hatványozottabban érvényesül az aszály, ott a 1,5 tonna hektáronként az lesz a teteje.
4: Bár a termés sorsa még nem dőlt el, a termelők szerint most minden kiadós eső aranyat érne a napraforgó táblák számára.
2: Aurora összművészeti gyermektábort szervezett a Streamlet Művészeti Egyesület Magyarkanizsán. A tábor célja, hogy a gyerekek játékos és alkotó módon ismerkedjenek meg a különböző művészeti ágakkal, fejlesszék kreativitásukat, önkifejezési készségüket és együttműködési képességüket. Bús Viola riportja.
9: A táborban ezen a héten az alsós korosztály vesz részt, jövő héten pedig a felsősöket várják. A foglalkozások magyar és szerb nyelven is folynak. Tomin Vera, résztvevő.
10: csináltunk egy ilyen szörnyet, és akkor, hogyha így szétnyitod a lapot, akkor így megjelenik a szája, és akkor jön, váááá! És akkor a kicsik mentek kézműveskedni, mi meg mentünk zenélni, és voltak ilyen dobok, meg ilyen fából csináltunk hangszert.
9: A résztvevők képzőművészeti, drámai, zenei foglalkozásokon vehetnek részt, ahol bevonják őket az alkotási folyamatokba, valamint kipróbálhatják magukat a művészeti ágak több területén is. Tomin Zsuzsanna, foglalkozásvezető.
11: Ezeken a játékos foglalkozásokon keresztül egymással ismerkednek, önmagukkal ismerkednek, érzelmekkel dolgozunk, a gondolataikat kifejezhetik, nagyon sok mozgásos játék van. Igyekeztünk ingergazda környezetet kialakítani, ahol rengeteg jelmezből válogathatnak, kellékekből, különböző varázstárgyakkal dolgozhatnak, beindul így a fantáziájuk, kifejezhetnek olyan dolgokat is, amit egyébként esetleg nincs nekik mód rá.
9: A Streamlet Művészeti Egyesület idén első alkalommal szervezte meg a tábort. A szervezők elmondása szerint a program már első évben is nagy népszerűségnek örvendett, ami igazolja az összművészeti tábor iránti igényt. Tomink is Anikó, a Streamlet Művészeti Egyesület tagja.
12: Évközben pedagógiai munka is zajlik, a képzőművészet drámaóra területén ezt már kipróbálódott, hogy van rá érdeklődés, és akkor arra gondoltunk, hogy a hagyományos művésztelepünk mellett, ahol felnőttek vannak, indítsunk el egy teljesen új projektet, amiben általános iskoláskorú gyerekek tudnak így táborozni, és a művészetek területét így vegyítve meg tudják kapni.
9: A tábor zárásaként a gyermekek egy közös produkció keretében mutatják be szüleiknek mindazt, amit a foglalkozások során alkottak és megtanultak.
13: Sport.
2: Javában zajlik a felkészülés a Vajdasági Birkózó Akadémián a közelgő világbajnokságra. Az U17-es korosztály versenyzői Magyar Kanizsán nemzetközi edzőtábor keretében készülnek a rangos megmérettetésre. Bús Viola beszámolója.
9: A fiatal sportolók intenzíven készülnek a világbajnokságra. Az U17-es magyar válogatott Juhász Imre jó formában várja a megmérettetést, miután a Bulgáriában rendezett Európa-bajnokságon bronzérmet szerzett.
14: 4 meccsem volt, voltam egy Fehéroroszsal, egy grúzzal, az elődöntőben egy örménnyel és a bronzmeccsen egy finnel. Hát nem kaptam valami jó sorsolást, de 4 elég jó birkózóval tudtam. Birkózóval, szóval sok tapasztalatot nyertem.
9: A szerbiai Újhely Evelin már több korosztályos versenyen is bizonyított. 3 évvel ezelőtt az U17-es Európa-bajnokságon szerzett bronzérmet, legutóbb pedig az U20-as Európa-bajnokságon is 3. helyen végzett.
15: Nagyon örülök, hogy 3. helyen végeztem ezen a versenyen. Minden számít, szerintem minden eredmény, és jövőben is szeretnék minden több versenyre részt venni, és persze érdemért küzdeni.
9: A sportolók dobogós eredményei azt mutatják, hogy kitartóan és elszántan készülnek a megmérettetésekre, valamint azt is bizonyítják, hogy a Vajdasági Birkózó Akadémián magas színvonalú szakmai munka zajlik. Korpási Bálint az U17-es magyar birkózó válogatott edzője.
16: Most a birkózásra fektetjük a hangsúlyt, és már próbáljuk felpörgetni a versenyzőket. A holnapi nap során 5 darab kontrollmeccset fognak birkózni. Próbáljuk leszimulálni, mint hogyha egy versenynapot szeretnénk tartani, szóval nagyon hasznos időt fogunk kitölteni.
9: Magyarországot 7, míg Szerbiát 4 sportoló képviseli majd az U17-es világbajnokságon, amelyet július végén rendeznek meg Bakuban.
2: A pontos idő 4 óra 20 perc, híradót hallottak.
13: Időjárás.
2: Szabadkán és környékén jelenleg 33 fok van. Holnap valamivel több lesz a felhő az égen, egy-egy zápor, zivatar is előfordulhat a nap folyamán. A hőmérséklet azonban nem csökken, 32 és 34 fok között alakulnak a maximumok. Én köszönöm szépen a figyelmüket, holnap Rafek Violetta mondja a híreket. További szép napot kívánok!
13: Hírműsorok óránként.
17: Programajánlatok.
18: Határhelyzet.
17: Időjárás.
18: Közérdekű információk.
17: Itt az SMR-ben.

0: Reklám következik.
1: Rózsa Sándor Fesztivál július 19-én Hajdújáráson. Ünnepeljük a legnagyobb betyárt a Zöld Központban. Finom ételek, hideg italok, betyárpróba, kézműves kirakodóvásár, zenei kavalkád és kézműves foglalkozás gyerekeknek. Reggel 10 órától Tomi és Tibi húzza a talpalávalót. Főzőversenyen is megmérkőzhetnek a legjobb szakácsok. Bővebb információ és jelentkezés a 061-152-37-46-os telefonszámon. 061-152-37-46. Rózsa Sándor Fesztivál Ásotthalomtól Hajdújárásig. Egy betyáros vasárnap.
2: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
3: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű: biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
4: A hely, ahová belépsz, és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Reklámot hallottak.

0: A cipüleket tekerjük vissza a magnókazettát a 80-as évekbe.
1: Retrós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: ajánló következik.
1: A pajcsitóból kifogtuk az aranyhalat. Nem varázsló, nem is jós.
2: A műsoretető
3: Kis János.
1: A retromatróz. Idén is teljesíti a kívánságokat.
3: Manu.
1: Augusztus 6-án újra vitorlát bont a slágerhajó.
4: Indul a mandula!
1: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. Este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykor ott kikötött.
5: Legyenek ott!
1: Ne feledjék, idén is teljesül a hallgatók álma. A tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain az óhajókat Manó várja.
6: Van valakinek valami jó nóta ötlete?
1: Kis János,
5: nagy buli.
1: Ajánlót hallottak.

0: ajánló következik.
1: Nemzetek főzőversenye július 25-én Kispiacon a Homokbányatónál. Várjuk az amatőr szakácsokat és a baráti társaságokat, hogy több kategóriában összemérjék tudásukat. A jó hangulatról a tornyosi zsiványok gondoskodnak. A Pannon Rádió élőben jelentkezik a rendezvényről. És ez még nem minden. Egész nap ingyenes légvár, pónilovaglás és lovaskocsikázás várja a legkisebbeket. Jelentkezni a főzőversenyre a 064 806 22 10-es telefonszámon, vagy személyesen a Kispiaci helyi közösség irodájában lehet. 064 806 22 10.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: Reklám következik. Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
1: Várom a postást.
0: Jön a nyugdíj?
1: Azt várhatom.
0: A számlákat hozzák.
1: Na azt nem várnám.
0: Hát akkor?
1: Ma hozzák a hét napot.
2: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
3: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
4: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
5: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
2: Reklámot hallottak.
0: 17 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió. Aktuális információkért keresse fel médiaházunk honlapját www.pannonrtv.com.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovic Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Reklám következik.
4: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
5: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán!
6: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK Ball-nál könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkball.tv.
2: Reklámot hallottak.
7: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
8: Legnagyobb magyar slágerei.
9: Nálunk a nosztalgia a divat.
7: Szabadkai Magyar Rádió.

Nights to think of.

0: valódi hangszerek, legendás zenekarok, igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié. A zene mindenkié.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Nézze a Pannon Televízió hírműsorait híradó este 17:30 és 8 órától.
2: A főhős ellovagol a messzeségbe.
3: A repülő csészehaj leszáll.
2: Valaki fegyvert ránt.
3: Más pedig szerelmesen ölel.
2: Hatalmas érzelmek, őrült akciók, mély drámák.
3: Ez a film, és ami mögötte van, a zene.
2: Muzsikál a mozi.
3: A 107,1 MHz-en.
4: Még tart a nyár, amikor a füllett napokon vízpart közelében hűsölünk. Ezúttal amolyan tengerparti filmek dalaiból válogatunk. Gondolom, nincs ellenükre, ha közben képzeletben megiszunk egy-egy koktélt. Ez a Muzsikál a mozi Orosz Ildikóval.

A Cocktail című 1988-as amerikai film egyik dalát hallhatták. Tom Cruise és Brian Brown mixeli a hűsítő italokat, miközben a zene szól.

New York híres mixerévé válik Tom Cruise a Cocktail című filmben, majd később Jamaikára utazik, ahol egy tengerparti koktélbárt vezet. Meg akar gazdagodni, terveket szölget, ám a dolgokat összekuszálja egy nem várt szerelem.

0: Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Gyakran fonódik össze a szerelem és a nyár. Így történt ez a Grease című 1978-as című zenés filmben is, amelyben John Travolta és Olivia Newton-John szerettek egymásba a tengerparti nyaralásukon. Majd amikor mindketten azt hitték, ez csak egy rövid nyári kaland volt, hogy nem, újra találkoztak a főiskolán.

0: Muzsikál a mozi.
1: A 107,1 MHz-en. A Holdpont című amerikai akciófilm 1991-ből való, a főszerepben Patrick Swayze-vel és Keanu Reeves-szel. A történet a dél-kaliforniai partoknál játszódik. Egy nagyszabású bankrablást követnek el, a tettesek pedig Nixon, Carter, Reagan és Johnson egykori amerikai elnökök, illetve azok maszkjaiba öltözött bűnözők. A gyanú a helyi szörfösökre terelődik, ezért az FBI egyik ügynöke beépül közéjük. Természetesen szörfözik is.

A Mamma Mia igazi nyári mozi 2008-ból. Idilli kis görög szigeten járunk, ahol a múlt és a jelen találkozik. A házasság előtt álló lány mindenképpen meg szeretné tudni, ki az édesapja. Ezért meghívja a három lehetséges férfit, akik újra találkoznak az édesanyjával. Mediterrán hangulat, napsütés, tenger, és közben az Abba slágerei szólnak. Ezekkel az ismert dalokkal búcsúzom. Úgy hallhatják őket, ahogyan a filmben elhangzottak. A muzsikál a mozi szól, Orosz Ildikóval.

0: Biztosan váltott rá jegyet. Többig rágta a körmét izgalmában. Egy egészen más világba csöppent.
1: A vászon ismét életre kel.
0: Ami volt, újra megtörténik.
1: Muzsikál a mozi.
0: Minden szombaton délután 1-től a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: 107,1 SMR.
2: Én ezt hallgatnám.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek zenéi.

0: kedves emberek, hegyezzétek fületeket, mert remek felvételek következnek e megahercen. 107,1-en.
1: MacMester is minket hallgat.
0: Tette is ezt.

0: ahol a 80-as évek dalai szólnak.
1: 107,1 MHz.
0: Szabadkai Magyar Rádió. Ahol
1: most vissza a 80-as évekbe.

a becsületes nevem Bendegúz. Ha volna rádióm, nem a Bonyát hallgatnám, hanem mindig a Szabadkai Magyar Rádiót, a 107,1-en. De nincs rádióm, a fene egye meg!

0: A bakelit lemezek fénykora, a 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Csak
0: retro. Dalok, melyeket szerettünk.

0: Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán.
2: A régi zenék hullámhosszán.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Ahol
1: a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es években.

0: 107,1. Itt csak retrós láger megy.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióval a 80-as években.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Jól van, emberek, óra indul.
3: A klasszikus rock esti iskolája. Rock klasszik.
2: Ha jegyet adnék rá, ötöst adnék.
1: Minden kedden 20 és 21 óra között Rock klasszik.
2: Figyeljetek, mert nem akarlak megbuktatni benneteket.

0: rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Led Zeppelin és a Black Sabbath, AC/DC, Motorhead, dereng valami?
1: A klasszikus rock esti iskolája.
0: Jó ég, mit tanítanak nektek?
2: Rock klasszik.

0: 107,1,
1: ahol a húrok izzanak
0: és a gitárriffek dübörögnek.
1: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Tisztelt hallgatóink, 21 óra múlt. Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják. Ha álmatlanság gyötri,
1: esti koktél,
0: esti koktél,
1: üdítő zenei turmix mellékhatások nélkül
2: a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. Esti koktél.

0: legendás előadók, emlékezetes dalai.
1: Mi leporoljuk a régi slágereket.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Dalok, melyeket szerettünk.

0: retro zenefüleinknek.
1: Fütyörészük együtt a régi dallamokat.
2: A 80-as
0: a 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mi leporoljuk a régi slágereket.

0: stresszes nap után lazítson, lazítson, lazítson, lazítson. A Szabadkai Magyar Rádió éjszakai zenés műsora mellett.
1: Üdítő zenei turmix, mellékhatások nélkül, esti koktél.

0: A Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1-en.
0: Repül az idő.
2: Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 25 éves?

0: 22 óra múlt. Jó estét és kellemes rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Indul a banda!
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Minden éjjel ugyanaz!
2: Esti koktél.

kis éjjű zene, egy kicsit másképp. Esti koktél a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

0: Esti koktél.
1: Mi szeretjük a retro zenéket.
2: Figyelem, a hangerővel csak óvatosan.
1: A szomszédok is ezt hallgatják. Esti koktél.

0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
1: Mert ami jó, az jó.

nevem megkelek. Estelente megahertzen edvelem emek zenefelvételeket. Esti koktél.

0: a 80-as évek diszkózenéi.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: segítsen az állomáskeresőn. Fontos információ következik.
1: Hallom, engem!
0: Ha ezt hallja, ön jó helyen jár.
2: Miért?
0: Szabadkai Magyar Rádió, 107,1 MHz.
1: Ez meg mi?
3: Üdítő zenei turmix, esti koktél.
0: Figyelem, ez az üzenet 5 másodpercen belül megsemmisül.

0: ahol a régi slágerek tovább élnek. Itt halhatatlan előadók,
1: és legendás zenekarok dalai szólnak.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Esti koktél.
1: Esti koktél.
2: Esti koktél.
1: Mi táncra perdítjük a holdfényben.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: A 70-es, a 70-es,
1: 70-es és 80-as évek diszkós lágerei.
0: Retro diszkós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107,1 MHz-en.

horses and ladies by the score, all dressed in satin.

0: Exiuslágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exiuslágerek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Legendás előadók a 107,1-en.
1: A 80-as, 90-es évek legjobb rockzenéi.
2: Nálunk szólnak.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
3: 107,1.

0: ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.